0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be közösségi oldalán hétfőn Gajdos László. Az élőkörnyezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, idézi az MTI a tárcavezetőt. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés, írja az MTI. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló ITM rendelet módosításának tervezete és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a kettes blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. A Paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napirend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
2: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó asszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a Paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló Paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtettek.
1: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
2: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg. Ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a Paksi atomerőműtől, és az Országos Atomenergia Hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
1: Összeütközött két személygépkocsi Dunaföldváron a 6-os számú főút és a Vörösmarty utca kereszteződésében hétfőn délután, közölte a katasztrófavédelem. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a mentősök segítségével kiemeltek egy utast az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sérült állapotáról azonban nem közölt további információt a hatóság.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

Lehullott angyalok, sziasztok! Honnan jöttetek, kik vagytok? Imádom, ahogy ragyogtok. Ciki sztorit is mondhattok. Milyen volt a gyerekkor? Anyu mit főz ebédkor? Apu volt, hogy rideg volt.

pillanatokon elillant a jelen. Volt, hogy csak fogócskázott. Mi volt oviban a jeled? S veled kiátszott. Mondd, mit jelent a boldogság? A szerelem is csak szobafogság. Mit jelent neked a boldogság? A szerelem tényleg szobafogság?

Felébredtem. Angyalok hultak az égből, rebben a pillám. Megrészegedve a képtől, csak úgy tudlak igazán szeretni.

0: Rebecca.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Duna House. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől. A két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a kettes blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatára. Felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. 11 baleset helyszínén kellett intézkedni az egyenruhásoknak Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén, ebből 3 balesetben könnyebben megsérültek, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Szombaton délután egy autós a 61-es számú főúton közlekedett Nagykónyi irányából Tamási felé, amikor az előzni tilos tábla ellenére megkezdte az előtte haladó autó előzését. A járművek egy jobbra ívelő kanyarhoz értek, amikor a velük szemben szabályosan haladó autós észlelve ezt megpróbált jobbra húzódni, majd elvesztette uralmát a járműve felett és az autó bal elejével a szabálytalanul előző kocsi oldalának ütközött. A szabálytalan autó ennek hatására átsodródott a másik sávba és az ott haladó járműnek ütközött, majd az útról lesodródott és felborult. A balesetben 4 személy könnyebben megsérült. Vasárnap délelőtt Bátaszéken egy elektromos rolleres kanyarodás során az úttesten lévő kavicsokon megcsúszott, majd egyensúlyát elveszítette és felborult. A rolleres bukós isakot viselt, így könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Vasárnap a kora délutáni órákban egy motoros Dunaföldváron közlekedett, amikor a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt egy balra ívelő útkanyarban elvesztette uralmát a motor felett és elesett. A motoros könnyű sérüléseket szenvedett. A hétvégén történt további 8 anyagi káros baleset közül 3 vadelütés volt, egy esetben a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt történt baleset, 2-szer parkolóból való kitolatáskor történt ütközés, 1 alkalommal az elsőbség megnemadása miatt, és egy esetben pedig a sofőr ittassága miatt történt baleset.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, vezessetek óvatosan. A lényeg az, hogy mindenki odaérjen, ahova szeretne menni, ehhez nem kell ezerrel repeszteni az utakon, csak tényleg finoman, óvatosan, úgy, ahogy a sebességhatárok megengedik, és annak, aki pedig már vagy még a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig, annak pedig, aki készülődik, jó készülődést, és tartsatok velem, ugyanis a ma reggel egy különleges tematikát hoztam nektek. Mivel augusztus 9-én vasárnap ünnepeltük az állatkertek világnapját, ezért ma állatos témákkal fogunk foglalkozni. Mindjárt elmondom azt is, hogy kik lesztek itt nálunk a vendégek, de azért annyit hagy mondjak el, hogy Magyarországon az első állatkert 1866. augusztus 9-én nyílt meg, amely természetesen nem volt más, mint a budapesti állat- és növénykert. Az állatkertek népszerűsítésére és annak emlékéül, vagy hogy is mondjam, igen, mondjuk úgy, hogy emlékül, hazánkban augusztus 9-én tartják az állatkertek napját, és ezen a napon szervezik meg az állatkertek éjszakája rendezvényt is. Országunkban 14 állatkert működik egyébként, Budapesten, Budakeszin, Debrecenben, Gyöngyösön, Jászberényben, Kecskeméten, Veszprémben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, Győrött és Veresegyházán, és emellett számos kisebb állatokhoz kapcsolódó farm is található, nos, közülük majd kettővel fogok beszélgetni, kettőnek a vezetőjével, és nézzük, mielőtt rátérünk akkor arra, hogy kik lesznek a ma reggel vendégei, hogy milyen időre számíthatunk. Az időkép előrejelzése szerint a napsütést ma időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, több tájegységünkön is, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat kifutó zápor, esetleg zivatar, így országos eső sajnos továbbra sem várható. Napközben többfelé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, ahogy itt Pakson is, és délután 32-39 fok közötti csúcsértékeket mutatnak a hőmérők. Ezen kívül szerdán sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszán túlon és északkeleten erős lökések kísérhetik majd az északi-északkeleti szelet. Holnap hajnalban 13-23 fok között várható a hőmérséklet, és valamelyest mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, tehát ez volt a szerdai nap, ma még kánikula, igazi kánikula, holnap, hát remélhetőleg egy kicsit enyhébb lesz az idő, de meglátjuk, meglátjuk, nyugtával dicsérd a napot, szokták mondani. Jó, és akkor nézzük, hogy kik érkeznek itt a reggel folyamán, kikkel fogok beszélgetni. Elsőként a Petesmalmi Vidra Park vezetőjével, Balogh Mártával beszélgetek, mert nem tudom, tudtátok-e, de akkor ezt most elmondom, mindenkinek közhírét tétetik, hogy Somogy megye az bizony Vidra nagyhatalom, úgyhogy ennek kapcsán lesz egy kis beszélgetés a vidrákat mentő Petesmalmi Vidra Park vezetőjével, és utána pedig 20:30-tól Horváth Bencével, a Simon Tornyai Tevefarm és Állatsimogató megálmodójával és vezetőjével beszélgetek majd, aki szerintem sok érdekességet fog elmondani nekünk arról, hogy melyik állat például az, ami a legbarátságosabb a látogatókkal, vagy melyik állattal vannak a legcukibb sztoriaik, vagy legemlékezetesebb sztoriaik. Úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni a reggel folyamán, hiszen emellett, hogy vendégeim érkeznek, további állatos témákat is hozok nektek, és persze sok-sok jó zenét, ami segíti a készülődést, és remélem, hogy a munkaidő is gyorsabban telik általuk, meg hát ha utaztok, akkor az utazási idő, úgyhogy maradjatok velem, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Most is egy tök jó kis dallal folytatjuk, jöjjön Paul Russell-től a Little Bootang, ezzel folytatódik az élesztő, tartsatok továbbra is velem, a mikrofonnál egészen 9:30-ig, Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem is, ébredjetek velem. Let me tell you.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Augusztus 11-én kedden Zsuzsanna és Tiborc neve napján folytatódik az élesztő. A névnaposokat isteniltese sokáig legyen, csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenki másnak is, aki úton van, annak jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, azoknak pedig, akik már vagy még a munkában vannak, továbbra is jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Bízom benne, hogy azokkal a témákkal, amiket ma hozok, le tudom egy picit kötni a figyelmeteket már annyiban, hogy a munkátokat jól el tudjátok látni, gyorsabban telik a munkaidő, és ezáltal jobban is érzitek magatokat a munkahelyen. Ma egyébként állatos témákkal foglalkozom, ahogy azt már említettem nektek, hiszen augusztus 9-én volt az Állatkertek Világnapja, amit abból az alkalomból tartanak augusztus 9-én, hogy 1866-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit Magyarországon az első állatkert, a Fővárosi Állat és Növénykert, és ebből az alkalomból minden évben ezen a napon ünnepeljük ezt a napot. Egyébként Magyarországon 14 állatkert működik, és ezek az állatkertek országszerte várják a látogatókat nagyon sok érdekes állattal a világ különböző pontjairól, de vajon tudjuk-e azt, hogy mikor indult az állatok háziasítása, és egyáltalán az állatkertek létrehozása hova vezethető vissza? Nos, bátran mondhatjuk, hogy ez egy civilizációs jelenség, hiszen állattartó kertek a civilizáció hajnala óta léteznek, akadt belőlük az ókori Egyiptomban, Mezopotámiában és Kínában, Hellászban, a hellenisztikus államokban és Rómában is, mi több, a középkorban és a reneszánsz idején is számos uralkodó és egyház fejedelem tartott fent egzotikus vadállatokból álló állatseregletet. Ráadásul úgy tűnik, hogy az állattartó kertek létesítésének szokását az egyes civilizációk nem is feltétlenül egymástól vették át. Erre utal az többek között, hogy Kolumbusz előtti Amerikában is voltak állattartó kertek, pedig ezek a kultúrák korábban nem igen tartottak kapcsolatot az óvilággal. Persze a régi idők állattartó kertjei azért messze nem voltak azonosak a mai állatkerteken, hiszen a legtöbbször egészen más célok miatt létesítették őket, és mások voltak a működésük és fenntartásuk elvei is. Az állatkertek fejlődés történetét vizsgálva azonban ezeket a régi állattartó kerteket igen sok szempontból mégiscsak a mai állatkertek előfutárainak kell tekintenünk, ami azt jelenti, hogy a mai állatkertek legkorábbi előzményeihez egészen a civilizáció hajnaláig kell visszamennünk. Sőt, ha tágabb értelmezésben a vadállattartás históriájával foglalkozunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy az még annál is régebben a történelem előtti ember idején kezdődött. A vadállattartás kezdetei az állatok háziasításának kezdeteivel esnek egybe, hiszen az olyan házi állatok, mint a ló, szarvas, marha vagy a sertés, ebben a háziasított formában eredetileg a természetben nem léteztek, hanem vad őseik háziasításával, domestikációjával lényegében az ember hozta létre őket. Az egyes állatok háziasítására tehát szükségszerűen a vadállattartással kezdődött, vagy háziasítása a vadállattartással kezdődött. Nos, a folytatásban is az állatkertek létrejöttéről fogok beszélni. Most először egy kis zene következik, a zene után majd hírek, és a hírek után az állatkertek történetével jövök vissza, amit egyébként a Fővárosi Állat és Növénykert oldalán található cikkből mesélek el nektek.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Több mint 578 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel nőtt, közölte az Opten cég információs szolgáltató hétfőn az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy 2024-ben működött először több aktív egyéni vállalkozás Magyarországon, mint társas vállalkozás. 5 évvel korábban még egyértelmű volt a társas vállalkozások fölénye. Azóta az aktív egyéni vállalkozások száma közel 19%-kal nőtt, miközben a társas vállalkozásoké 7%-kal csökkent. A két vállalkozási forma évről évre közeledett egymáshoz, míg a mérleg nyelve átbillent. Bár szinte minden ágazatban nőtt az aktív egyéni vállalkozások száma, az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll 55%-os bővüléssel, ezt követi az egyéb szolgáltatások 40%-os, a művészet, sport és szabadidő 36%-os, valamint az oktatás 31%-os bővüléssel. A paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napirend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
5: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó aszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtette.
4: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
5: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg, ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az országos atomenergia hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Értékelte a PFC vasárnapi bajnokiát Siye Erik, a paksi NB1-es futballcsapat játékosa. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az OTP Bankliga harmadik fordulójában a Paks a Honvéd együttesével mérkőzött meg a Fehérvári úti stadionban. A 2-2-es döntetlennel végző találkozót Siye Erik is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A nagy meleg ellenére egy intenzív mérkőzés volt. Mindkét csapatnak több lehetősége adódott a gólszerzésre, mindkét oldal arra eldőlhetett volna a végén. Talán mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen született, azonban így, hogy kétszer is vezetni tudtunk, fájó, hogy elbuktunk két pontot inkább, mint hogy szereztünk egyet. A csapatban a múlt héthez képest ismét sok változás történt, és most sem tudtunk egy teljes hetet dolgozni. Remélhetőleg a jövő hétvégén már teljesen kiegyenesedünk, és még inkább rá tudjuk kényszeríteni az ellenfeleinkre a saját játékunkat, fogalmazott a paksi szélsőjátékos Siye Erik. A PFC a következő fordulóban a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára bajnokin, vasárnap délután.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Az állatkertek világnapja alkalmából, ami augusztus 9-én volt, ma reggel bizony az állatos témákat hozom nektek. Többek között vendégem lesz majd a Petesmalmi Vidra Park vezetője Balogh Márta, ők vidrákat mentenek Somogy megyében, mert hogy Somogy megye az bizony egy vidra nagyhatalom, és utána pedig Horváth Bence, a Simontornyai Tevefarm és Állatsimogatónak a vezetője és megálmodója érkezik hozzánk érdekes történetekkel, és egyáltalán arról fogunk majd beszélgetni, hogy hogyan telik egy nap a farmon, és milyen állatok között, többek között. Na de visszatérve, hiszen onnan indultunk el, a Fővárosi Állat és Növénykertnek a honlapján van egy cikk, ami igazából az állatkertek kialakulásával kapcsolatos, hogy ez a vadállatok háziasításával párhuzamosan alakult ki, és hogy tulajdonképpen a civilizáció kezdetéig lehet visszamenni, mert már egészen korán, egészen az ókortól kezdve lehet tudni, olyan források vannak, miszerint már akkor is tartottak állatokat, vadállatokat egy-egy helyen. Nos, tehát ott tartottam, hogy a vadállattartás kezdetei az állatok háziasításának kezdetével esnek egyben, és azt mondtam, hogy az egyes állatok háziasítása szükségszerűen a vadállattartással kezdődött. Ezzel együtt már a civilizáció hajnalától kezdve ismert volt a vadállattartás egy másik formája is, amely nem vagy nem feltétlenül vezetett az állatok háziasításához. Az ókori állattartó kertekről van szó, amelyek mind az ókori Egyiptomban, mind Mezopotámiában, ezen belül legkorábban valószínűleg az Asszír Birodalomban, mind pedig az Óind civilizáció világában, sőt még a távoli Kínában is léteztek. Ezeket az állattartó kerteket rendszerint uralkodók létesítették, esetleg valamilyen vallási kultuszhoz kapcsolódtak, és továbbra tulajdonosai gazdagságát és hatalmát voltak hivatottak megjeleníteni, ugyanakkor már az ókori Kínában létezett olyan uralkodói kezdeményezésre életre hívott állattartó kert, ahol az alapítás céljai között a művelődés is megjelent. Nem véletlen, hogy a szóban forgó állattartó kerteknek a tudás kertje, vagy még pontosabban az ismeretek előmozdításának kertje volt a neve akkoriban. Bizonyán, nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, de egy érdekesség az állatkertek kialakulása kapcsán. A klasszikus görög világban is volt példa vadállattartásra, bár az ókori kelet vadállattartó kertjeihez hasonlóak Hellászban eredetileg nem léteztek. Ilyen kert alapítására csak később, a hellenisztikus korban került sor, a II. Ptolemaiosz által Alexandriában alapított állatkert, a híres alexandriai könyvtárral, illetve a Museionnal volt kapcsolatban. Így elmondható, hogy az európai civilizációban a könyvtárak, a múzeumok és az állatkertek olyan kulturális intézmények, amelyek bizonyos értelemben egy tőről fakadnak. Nos, ehhez is egy érdekesség, amit az állatkertek kialakulása kapcsán mindenképpen szerettem volna elmondani nektek és megosztani veletek. Most egy kis zene következik, és a zene után még mindig ezzel a témával térek vissza, és folytatjuk az állatkertek kialakulásának a történetét.
2: Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangot bemondónál.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, még mindig állatos témákkal, hiszen az állatkertek világnapja alkalmából, ami most a hétvégén vasárnap volt. Ebből az alkalomból ilyen témákat hozok nektek, és most éppen ott tartottunk az előző blogban, hogy hogyan alakultak ki az állatkertek, és a klasszikus görög világról beszéltünk, ahol szintén volt példa vadállattartása, bár az ókori kelet vadállattartó kertjeihez hasonlóak Hellászban nem léteztek. Nézzük, mi volt Rómában. Ugyanis a vadállatok tartásának is számos formája létezett a rómaiak körében is. Sokan voltak például, akik kedvtelésből tartottak vadállatokat. Kezdetben csak különféle madarakat, kalitkában, majd a császárkorban a vagyonosabb emberek egzotikus nagyvadjai, oroszlányai, medvéi is voltak. Léteztek emellett kisebb-nagyobb vadaskertek is, ám a vadállattartás talán legjellemzőbb, és tipikusan a római civilizációhoz kapcsolódó formái az állatviadalok voltak, és az ezek ellátását szolgáló állatseregletekben öltött testet maga az állattartás a római korban, még akkor is, ha az ilyen viadalokat mai szemmel nézve nem tartjuk túlzottan civilizált dolognak. A római polgár az amfiteátrumokban találkozott ezekkel a vadállatokkal, illetve állatviadalokkal, amelyeknek több különböző formája is létezett. A klasszikus formát Venáció néven ismerték, amely szó a latinban eredetileg vadászatot jelentett. Itt azonban nem vadászatról volt szó, hanem külön az állatviadalokra kiépített gladiátorok, venátorok mérkőztek meg a különféle vadállatokkal. Nem volt ritka az a gyakorlat sem, hogy az állatokat egymásra úszították. A római polgárok különösen az olyan összecsapásokat kedvelték, amikor két különböző fajba tartozó állat küzdött egymás ellen, mindegyikük a maga módján. Az ilyen állathetszek kimenetelére szívesen fogadott a közönség is. Létezett azonban olyan típusú állatviadal is, amikor elítélteket vetettek fegyvertelenül, vagy esetleg egy szál bottal felszerelve különféle nagy ragadozók elé. Ez utóbbi esetet a római jog és büntetés végrehajtás gyakorlata Damnatio ad bestias néven ismerte, és etruszk mintára általában az egyébként is halálbüntetéssel sújtott büntettekért szabták ki olyan esetekben, ahol súlyosbító körülmények álltak fenn. Sokszor az államellenes cselekményeket büntették így módon, és mivel a római történelem egyes korszakaiban a terjedő kereszténységet is az államra veszélyes jelenségnek tartották, ezért került sor számos olyan a történelemből, illetve az egyháztörténetből is jól ismert esetre, amikor keresztényeket vetettek vadállatok elé. Érdekes az állatviadalok, vadakkal végrehajtott kivégzések és egyáltalán a gladiátor mérkőzések megítélésének a kérdése. Mai szemben ugyanis ezeket mind az emberiesség, mind az állatvédelem szempontjából elvetendőnek és elítélendőnek tartjuk. A római civilizációnak azonban ezek a dolgok mondjuk úgy természetes velejárói voltak. És e szokásokon túl pedig említést érdemel, hogy a római történelemben sok jeles személy akadt, aki kifejezetten megvetette az e fajta szórakozást. Szenekának és Cicerónak például meglehetősen elítélő véleménye volt az állatviadalokról és általában a gladiátor játékokról, a filozófus hajlamú császáron Marcus Aureliusról pedig feljegyezték, hogy bár az állami protokoll szerint a legnagyobb viadalok alkalmával neki is jelen kellett lennie a császári páholyban, általában olvasott vagy államügyeket intézett, amit azonban a lelátók közönsége meglehetősen zokon vett. Ennyit a római korról, és akkor folytatom majd a középkorral, és azzal, hogy hogyan folytatódott az állatkertek kialakulásának a története. Most ismét zene következik, a zene után hírek jönnek, és a hírek után majd a 7 óra után térek vissza, és ezzel a témával folytatjuk még mindig.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be közösségi oldalán hétfőn Gajdos László. Az élőkörnyezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, idézi az MTI a tárcavezetőt. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a kettes blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, felújítására és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a kettes blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. 4 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói az elmúlt hétvége folyamán, közölte a katasztrófa védelem. Egy 10 négyzetméteres faszerkezetű lemezborítású terasz égett péntek reggel Tolnán a Humokhegyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Fél hektáron égett a gazos cserjés terület egy családi ház kertjében péntek délután Felsőnyéken a Kossuth utcában. A tűzesethez a Lajos Komáromi önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 4 hektáron égett a tarló péntek délután Jágónakon a Zrínyi utca közelében. A tűzesethez a Sásdi, a Dombovári, a Komlói és a Kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segítette, amely körbeszántotta az égő területet. 250 négyzetméteren égett a magas hűves vegetáció, valamint egy nagyméretű körbál a szombat este Mágocson a Széchenyi utcában. A keletkezett tüzet a dombovári hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el. Árokba hajtott, majd az oldalára borult egy személyautó vasárnap reggel Dunaszentgyörgyön a 6-os számú főút 122-es kilométerénél. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a Dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett. Összeütközött két személygépkocsi Dunaföldváron a 6-os számú főút és a Vörösmarty utca kereszteződésében hétfőn délután, közölte a katasztrófa védelem. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a mentősök segítségével kiemeltek egy utast az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sérült állapotáról azonban nem közölt további információt a hatóság.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. Vissza a paksfm slágereihez, és az élesztőhöz. Paksfm.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez még mindig az Élesztő, nagyon köszi, hogy itt vagytok velem 7 óra után néhány perccel, és nagyon-nagyon meleg lesz ma is, úgyhogy arra számítsatok, hogy bizony akár 39 fok is lehet, az időkép előrejelzése szerint legalábbis ma erre lehet számítani, és egész nap napsütés várható, időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg több tájegységünkön ezt a napsütést, de eső és zápor például nagyon nem várható, ha csak nem néhol nyugaton és északkeleten, ebbe szerintem Paks és Paks környéke nem nagyon fog beleesni. A lényeg, hogy ebben a melegben, ami várható a mai napon, legyetek minél többet hűvös helyen, igyatok minél több folyadékot, és ha lehet, akkor kerüljétek a nehéz fizikai munkát, akinek pedig ez nem lehet, annak tényleg azt mondom, hogy igyon minél többet, és ha lehet, legyen rajta valamilyen védő felszerelés, akár egy nagyon vékony, hosszú ujjú, hogy ne égjen le a bőre, vagy pedig kenje be magát valamilyen naptejjel. No, és akkor ahogy azt ígértem, még mindig állatos témákkal folytatjuk, és az állatkertek kialakulásáról kezdtem el beszélni, mesélni nektek, és ugye a római történelemnél tartottunk, éppen azzal fejeztem be, ott főleg ugye az állatviadalokról volt szó, hiszen ott elsődlegesen ezt a célt szolgálta a vadállatok tartása, aztán a kereszténység terjedése, a birodalom gyengülése, majd bukása, illetve a népvándorlás következtében az állatviadalok, meg a többi hasonló római látványosság fokozatosan eltűnt, maguk az amfiteátrumok pedig előbb erődítményekké, majd egyre inkább elhagyatott romos épületekké váltak. A középkori Európában szinte minden jelentős uralkodónak voltak egzotikus állatai, olykor egy egész állat seregletre való, de a vadállattartásnak más formája is léteztek. Ezek közé tartoztak a vadaskertek, amelyek persze elsősorban vadászati céllal létesültek, sőt a kolostor kertekben is előfordult, hogy nem csak házi állatokat, hanem szelidebb, békésebb természetű vadállatokat is tartottak. A nagy földrajzi felfedezéseknek köszönhetően egyre több egzotikus állat került az uralkodók és az egyházi hatalmasságok állatseregleteibe, sőt a barokk korban már léteztek olyan vállalkozások is, amelyek egzotikus állatokkal jártak városról városra, pénzért mutogatva az ismeretlen fenevadakat a különlegességekre éhes közönségnek. Az újkori állatkertek korszakában az egyes állatkertek kétféle úton módon jöttek létre Európában. Az egyik lehetőség az volt, hogy korábban meglévő udvari állatseregleteket korszerűsítettek és tettek nyilvánossá mindenki számára. Ez történt például Bécsben, ahol a Schönbrunni kastély parkjához kapcsolódó 1752-ben létesített udvari menazsériát 1779-ben nyilvánossá tették. Az állatkertek születésének másik útja a felvilágosodással és a polgárosodással együtt függött össze. Az első párizsi állatkert például úgy született, hogy az 1789-es francia forradalmat, majd a köztársaság kialakulását követően a nemzetgyűlés egy polgári állatkert létrehozását határozta el. Ennek helyét az 1635-ben létrehozott orvosságos füvek királyi kertje, vagyis a párizsi fűvészkert területén jelölték ki. A nemzetgyűlés határozatot hozott az állatkert benépesítéséről is, oly módon, hogy a Versailles kastélypark udvari állatseregletének állatait és más magánkézben lévő egzotikus állatokat költöztettek ide, az állatkert létesítésével párhuzamosan pedig a régi fűvészkertet és a polgári botanikus kerté alakították át, sőt az ügyet összekapcsolták a Nemzeti Természetrajzi Múzeum megszervezésével is. Ugyancsak polgári kezdeményezésre született a londoni állatkert is, ennek magva az 1788-ban létrehozott Linnean Society volt, amelyen belül a 19. század elejére külön zoológiai asztaltársaság alakult ki. Ennek tagjai, köztük Thomas Stanford Raffles és Joseph Banks, aki a James Cook első déltengeri expedícióján is részt vett, többször is beszélgettek arról, hogy a párizsi példa nyomán Londonban is érdemes lenne létrehozni egy újkori értelemben vett állatkertet. Udvari állatsereglet ugyan volt az angol fővárosban már a 13. század óta, méghozzá a Tower tövében. Ez azonban egyáltalán nem volt korszerű és tudományos intézménynek nevezhető. A polgári állatkert életre hívásához megalapították a londoni állattani társaságot, és ennek keretein belül kerülhetett sor az állatkert életre hívására. A Regent Park területén létrehozott állatkert végül 1828-ban nyitotta meg a kapuit a nagy közönség előtt, és Párizs és London után több más európai városban is állatkerteket létesítettek, 1831-ben Dublin, 1835-ben Bristol, 1838-ban Amsterdam, 1843-ban Antwerpen, 1844-ben pedig Berlin városában került sor állatkertek alapítására, és ahogy azt az imént már említettem, a budapesti állat és növénykert is 1866-ban jött létre, méghozzá augusztus 9-én, ebből az alkalomból az állatkertek világnapja erre a napra esik minden évben, és ezt most augusztus 9-én vasárnap ünnepeltük, ebből az alkalomból hozok állatos témákat a reggel folyamán, és hamarosan csatlakozik hozzám Balogh Márta, a Petesmalvi Vidra Park vezetője, akik vidrák mentésével foglalkoznak, és vele fogok beszélgetni arról, hogy mivel is jár a vidrák gondozása és mentése, és egyáltalán milyen érdekes és jó történeteket tud elmesélni a most már, ha jól tudom, azért hosszú múltra visszanyúló vidramentési munkája során. Úgyhogy tartsatok velem, nagyon érdekes lesz a ma reggel, és ő utána még beszélgetek Horváth Bencével, a Simontornyai Tevefarm és állatsimogató megálmodójával, egyik megálmodójával és vezetőjével. Érdekes történetekkel, állatos sztorikkal jövünk. Tartsatok továbbra is velem, jó ébredezést és jó készülődést kívánok mindenkinek!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Mielőtt csatlakozik hozzám Balogh Márta, a Petesmalmi Vidra Park vezetője, előtte azért gyorsan elmondom, hogy milyen programokra lehet számítani itt a következő napokban. Ugye ma augusztus 11-e kedd reggel van, és a mai napon a Magyar Rendőrség zenekara fog fellépni, méghozzá a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében. Aztán ugyanezen fúvós fesztivál keretében augusztus 13-án szintén Pakson, a Csengedénes Kulturális Központban a Magyar Honvédség Központi Zenekara is koncertet ad, és mindkettő zenekarról azt kell, hogy mondjam, szerencsére, mert mind a kettőt láttam élőben, nagyon-nagyon szuper koncerteket adnak, rendkívül jó hangulatú, nagyon-nagyon élvezhető koncerteket, úgyhogy aki teheti, azt szerintem menjen el, ingyenes egyébként a rendezvény, és a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál még Gerjenben, Madocsán is jelen van, illetve ugye az évek során általában Szekszárdon is jelen szoktak lenni. Most például Madocsán volt vasárnap egy koncert, a nyitó koncert, a záró koncert is Madocsán lesz augusztus 16-án 18 órakor a Református templomban, ott pedig a Pénzügyőr zenekar fog fellépni, akikkel szintén élőben találkoztam már, és ők is fantasztikus koncertet adtak. Ingyenes és érdemes megnézni. Aztán, ha már augusztus 11-e, akkor nem feledkezünk meg a Bölcskei programról sem, ami 18 órakor van, és a néptánc szerelmeseit várják ide. Jövünk a Hagyomány címmel, ugyanis a Fitos Dezső Társulat ad egy előadást, méghozzá Kocsis Enikő rendezésében a Bölcskei Rákóczi Filmszínházban. Ők itt jártak nemrégen Pakson, és nagyon-nagyon színvonalas műsort adtak, szóval ha valaki szereti a népzenét és a néptáncot, akkor ott a helye. És ha már ma állatos témákkal jöttem, illetve jövök az egész reggel folyamán, akkor itt egy augusztus 15-i állatos program, ugyanis a Richter hüllő és kisállat kiállítás érkezik Bölcskére a rendezvényre.

0: ünnepi szentmisével folytatódik, és 11 órától pedig lesz egy városi megemlékezés, úgy szintén, aminek a Szent Háromság tér és a Szent István szobor lesz a helyszíne. Aztán Pakson 4 napos Szent István napok lesz augusztus 18-től 21-ig, és mozipiknikkel indul a nap, amint azt elmeséltek nekünk a Csengedines Kulturális Központ munkatársai, méghozzá Michael című filmet fogják vetíteni, ugye ez Michael Jackson életéről szól. Aztán 19-én fellép a Veracruz zenekar, a Tűzvirág tánc együttes, illetve 20 órától a Valahol Amerika Bombom musicalt lehet megtekinteni, neves operett színházas színészek, színésznők közreműködésével többek között. 20-án nálunk is lesz Szent István napi ünnepi megemlékezés és kenyérszentelés a Jézus szíve róvai katolikus templomban, aztán Pintercsi Viki gyermekkoncert, Hottentotta koncert, ők Red Hot Chili Peppers dalokat játszanak, Neoton Familia koncert, Meringer koncert és a napot vagy az estét DJ Gico és Wilcox zárják. 21-én pedig Dánielfi Párnográszt, DJ Tess és DJ Andró, ők lesznek a felhozatal, illetve gyerekeknek 16:30-tól ne felejts bábszínház. Szóval itt aztán tényleg mindenki talál Pakson magának augusztus 18-a és 21-e között programokat, én azt gondolom. 20-án pedig Szekszárdon egy ünnepi kenyérszentelést követően, illetve 10 órás ünnepi felvonulást követően lesz koszorúzás, ünnepi közgyűlés, és az Attila Fiai Társulat nagy koncertjét is meghallgathatjátok majd 20 órától a Béla Király téren. Még egy augusztus 22-i programot ide teszek, ez pedig a Padlás című musical a Veresegy Színház előadásában Kalocsán. Hát egy klasszikus Presser musicalről beszélünk, amit szerintem mindenki ismer, és aki még nem ismeri, az pedig, ha megnézi, akkor szeretni fogja. Olyan slágerekkel, mint többek között a Fényév távolság. Ha más nem, ezt mindenki ismeri belőle. Tehát augusztus 22-én 20 órakor a Kalocsai Érsekkerti Szabadtéri színpadon látható. Most ismét egy pici zene következik, aztán majd hírek, és a hírek után pedig jövök vissza Balogh Mártával, a Petes Malmi Vidra Park vezetőjével.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Duna House. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől. A két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés, írja az MTI. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló ITM rendelet módosításának tervezete és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A 3 új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napi rend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
2: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra 3-fokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó asszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtette.
1: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
2: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg. Ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az országos atomenergia hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
1: Összeütközött 2 személygépkocsi Dunaföldváron a 6-os számú főút és a Vörösmarty utca kereszteződésében hétfőn délután, közölte a katasztrófavédelem. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a mentősök segítségével kiemeltek egy utast az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sérült állapotáról azonban nem közölt további információt a hatóság.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Bizony, ez a Paks FM élesztő, ahol ma az állatkertek világnapja alkalmából, ami augusztus 9-én van hivatalosan, állatos témákról beszélgetünk, és pedig most a vidrákról lesz szó, mert hogy nem tudom, tudtátok-e, de Magyarország, és azon belül is Belső Somogy vidra nagyhatalom, és itt van már velem a vonalban Balog Márta, a Petesmalmi Vidra Park vezetője. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
1: Nos, hát akkor kezdjük az elején, hogy a Petesmalmi Vidra Park hogyan jött létre, és mi a küldetése?
2: Hát nagyon szépen köszönöm a megkeresést. 1998-ban a Somogy Természetvédelmi Szervezet vásárolta meg ezt a közel 100 hektáros fás tavas területet. Madármentés volt az elsődleges cél, aztán amikor idehozták az első vidrát, gondolták azt, hogy legyünk Vidra Park. A Vidra Parknak nagyon fontos szerepe van. Az első, a legfontosabb, ezt a rejtett életmódot élők is ragadozott, bemutatni az ide látogató embereknek a saját természetes közegébe. Tehát a mi európai vidránk éjszakai ragadozó, az esti szürkülettől a reggelig halászik, vadászik, és ő napközben konkrétan alszik. Tehát ezért is egy kicsit ilyen misztikus lény, jó, mondjuk nem a halászok számára, hogy nem igazán látjuk. Tehát az elsődleges dolog, hogy megismertessük ennek a kis ragadozónak az életét, életmódját az ide látogató emberekkel. A másik nagyon fontos feladat pedig a vidramentés. 2007 óta 96 vidra bébit neveltem fel, és engedtem az útjára. Akárhol az országban elárvult, sérült kölyök, esetleg felnőtt találódik, ő ide kerül hozzám, nekem pedig úgy kell őt felnevelni, hogy utána a természetbe vissza ki lehessen engedni.
1: Na de van akkor... Mondjad.
2: Igen, bocs. Emellett van egy 2 kilométeres tanösvényünk, itt a halastavak élővilágához vezet ki ez a kis tanösvény, tavak között megbújó kis nádkunyhókkal, ahonnél zavartalanul meg tudják a kedves látogatók figyelni a természetet, a vízivilágot és a vízimadarakat.
1: Értem. És hogy sikerült azt a presztízst kivívni, hogy országosan bárhol találnak sérült vidrát, azt hozzátok viszik, és egyébként általában milyen állapotban kerülnek be azok a vidrák, akiket mentetek?
2: Hát tulajdonképpen Magyarországon a Petesmalmi Vidra Park azért is egyedülálló, mert itt egy természetvédelmi mentőközpontba nevelődnek fel ezek az elárvult vidra gyerekek, és itt megvan a hely is ahhoz, hogy utána vissza lehessen vadítani magát. A szót nem szeretem, de nyilván tartalmazza, amit tartalmaznia kell. Tehát olyan az élőhely, olyan a környezet, hogy gyakorlatilag ő ott megtanul nagy vidrának lenni, de most nagyon megelőztem saját magamat, különböző állapotba érkeznek hozzám kölykök, ugye soha nem tudjuk, hogy mit hoznak magukkal. Nem hozzák magukkal a fekete dobozukat, mondjuk ez a legborzasztóbb, nem tudjuk, hogy miért és hogy veszítődtek el, de általában elveszítik a mamit, és volt, hogy nagyon-nagyon kihűlt, kiszáradt állapotba érkezett vidra baba. Most például 3 napja a 4 hetesen mellé kaptam egy 2 hetest. Hát nagyon-nagyon picike, és iszonyatosan sérült volt a kis farka, tehát így billettünk, hogy maradunk, nem maradunk, de aztán elmondtam neki, hogy szó nincs arról, hogy ő esetleg az égi vizeken iszkáljon, ha már egyszer megtalálták, úgyhogy átbillentünk, most már élünk és eszünk. Tehát ő nekik... ha például egy 2-3 hetes vidra bébit találnak, ugyanarra a gyengétségre, melegségre van szükségük, mint a mi ember gyerekeinknek, ezért eléggé extrém módon én itt bent lakáson, szobán belül kialakítottam egy olyan teret, egy hatalmas nagy dobozzal, ami puha plüss takarókkal van kibélelve, hogy az ideérkező árvát egy pici melegség fogadja a szervezett mami után, cumisűdrák 3 hónapos korig. Azt tudni kell, hogy ez éppen állapottól és attól függ, hogy mennyi idősek, 2-3-4 óránként kell őket etetni, éjjel és nappal is. Tehát ezt a feladatot, mint az ember gyereknél, nem tudjuk papára, mamára, barátnőre bízni. Ezt nekem kell végigcsinálni a 3 hónapos kor végéig, amikor is már egy kicsit szilárdabb táplálékra szoktatva kikerülnek a szoba melegéből, és itt jön a vidraóvi. Az elnevezés nagyon találó egyébként, mert itt a vidra gyerek, amikor kikerül, hát először persze megszeptem, de utána rájön, hogy ez az ő kis világa. Itt egy igazi kis víz folyik a vidraóvi közepén, két oldalt pedig füves-fás terület van. Nyilván ez egy elkerített rész, egy olyan elkerített rész, ahova látogatót embert nem viszek, és nem is engedek, nem cél az, hogy a vidra gyerek megismerje a két lábot. Itt nagyjából 7-8 hónapig vannak, amíg ez a visszavadulási folyamat végleg el nem éri a célját. Akkor viszont egy nagyon összeszokott kis csapat vagyunk már, a Fővárosi Növény- és Állatkert szakemberei, plusz a Veresegyházi Medvepark főgondozója, aki a legnagyobb segítségem, szoktak lejönni, befogjuk az akkor már vadvidrát, átvizsgáljuk, hogy teljesen egészséges-e, ez már nagyjából ugyan egy éves korukban van, és a nemzeti parkkal, amelyiknek a területén engedjük el, egyeztetve egy olyan természetvédelmi területre visszük, ahol nem zavarja őket senki. Tehát itt egy nagyon komoly munka folyik, a természetvédelmi őrök előtte már jóval felmérik, amikor jelzem, hogy szeretnék engedni, hogy milyen a vidra sűrűség. Tehát ott egy olyan opcionális helyen kerülnek ki a szabadba, ahol folytathatják a kis életüket immár szabadon.
1: Említetted most ezt a vidraóvit, ez nagyon helyes, tényleg nagyon aranyos kifejezés is, és a vizet, hogy ott van egy ilyen vízes rész, és eszembe jutott, hogy amikor a nyíregyházi állatkertben születtek ugye a jegesmedve bocsok, hogy akkor a mama, a jegesmedve mama hogyan tanította a vízben való életmódra őket. Most nem tudom, hogy a vidráknál ez teljesen ösztönösen jön, vagy egyébként normál esetben a kis vidráknak a vízben való biztonság, úszás, stb. Azt a mama valamilyen módon tanítja nekik.
2: Hát bocsa, most olyan elképzeltem magamat, hogy ott úszok velük. Szóval a genetika vicces, igen. A genetikában nagyon, de nagyon bent van. Tehát ez ösztönből is jön nekik, viszont olyan 3-4 hónapos korban tanítja az európai mama vidra úszni őket. Elég brutális módon amúgy, mert nyakon fogja és belevágja a vízbe, hogy választási lehetősége se legyen. Megmondom őszintén, hogy én ezt nem szoktam megcsinálni. Tehát elég sok az a vidra gyereknek, hogy a mama helyet nekem kell felnevelni, és ők nagyon-nagyon óvatosak, nagyon játékosak, nagyon viccesek, de nagyon óvatosak. Tehát körülbelül ezt úgy képzeljed el, hogy 2 lépést lép előre, meg 4-et hátra. Tehát elég hosszú idő az, amíg eljut a vízig. Hát persze én is szoktam vele játszani, akkor még belocsolom, és előbb-utóbb rájön arra, hogy ez az ő kis közege, beleugrik, és onnét már minden is teljesen jó lesz. Úgyhogy az ovinak pontosan ez a szerepe, hogy felkészítse a vad életre.
1: És egyébként mit teszik a vidra a természetes élőhelyén, és ti hogyan tudjátok összeállítani nekik a napi étkezést?
2: Az első 3 hónap, ugye mondtam, hogy cumis korszak. Hát 96 vidránál már kifejlődött bennem is az a fajta dolog, hogy tudom, hogy mit adhatok neki. A Royal Canin macska tejpótló tápszer jött nekünk olyan szinten be, hogy a lehető legjobban, legegészségesebben tudom ezeket a csemetéket ebben felnevelni. 3 hónapos korban viszont odakint a természetben a vidra mama úgy szoktatja őket a szilárdabb táplálékra a szopizás után, hogy megrágja a halat, és hát így szó szerint oda köpi a kölyök elé. Na, ezt azért nem vállaltam be, úgyhogy én inkább darálom a halat. és az a vidrakölyök első kis falatkája, viszont azért szeretném néha megmutatni azt a vidra gyerek fejet, amikor ebben megkínálom. Szerintem az enyém lehetett ilyen, mikor édesanyám spenóttal akart meg. És jó pár nap az, amire rájön, hogy ez tényleg jó, és amikor már szilárdan eszi ezt a kis pépet, na akkor viszem ki a vidraóviba.
1: És egyébként a vadonban élő vidráknak a viselkedése, az különbözik azoknak a viselkedésétől, akik nálatok vannak a vidraparkban? Mert hogy egyébként, hogyha megnézi valaki akár az oldalatokat, például ott található egy nagyon aranyos videó arról, hogy egy pici vidra hogyan cseperedik fel, tehát látszólag annyira kis barátságosak, és nem tudom, hogy ez a vadonban is ennyire barátságosak-e, vagy ez egyszerűen csak azért van, mert annyira hozzátok szoktak, hogy igazából így már készhez szokottak, és nem harapnak. Mondjuk.
2: De hogy nem harapnak.
1: Harapnak?
2: Nagyon. Szerintem a világ legtündéribb kis állata az európai kisvidra. Persze egy kicsit hazabeszélek, de tényleg nyilván nekem már 26 éve ez olyan szerelem, ami valószínűleg soha nem fog elmúlani.
1: Ezt hallani egyébként, ahogy beszélsz.
2: Pedig éppen most derült ki, hogy le kell mondanom a nyaralásomat, mert megérkezett a második vidrakölyök, és nyilván nem hagyhatom itt senkire. De akkor is egyébként is köszönöm szépen. Szóval kint ugye arra még nem válaszoltam, és elnézésedet kérem, a szabadban, a vadonban a táplálékuk 70%-a körülbelül a hal. A többi 30 az madártojás, vízi emlős, amit éppen ők el tudnak kapni, és akkor térjünk vissza a barátságosságra. Tehát amikor egy vidrőbaba elveszíti az anyukáját, és embermamája lesz, hogy szépen mondjam, nagyon nehéz hozzászoknia, viszont a túlélése érdekében muszáj, hogy ezt megtegye. Onnét engem tekint az anyukájának. 3 hónapig tényleg én vagyok az anyukája, éjjel-nappal együtt vagyunk, és nyilván velem barátságosak. De ilyenkor szoktak megrohanni az ismerősök, látogatók, idézőjeles barátok tömkelege, hogy ők bejönnek és megnézik. Na, itt én vagyok a boszorkány, akik közé, hogy nem. Tehát a vidra gyerek és egyáltalán egy vadállatkölyök sem játék. Nem arra való, hogy szelfizzünk, hogy cukizzunk, arra való, amire a Jóisten megteremtette. Én megkaptam azt a fajta lehetőséget, hogy része lehetek az életüknek, amiért tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok. Viszont ezzel egy olyan felelősség is jár, mint amikor a kis hercegbe ugye olvassuk, hogy amit megszerítettél, azért felelősséget kell, hogy vállaljál. Tehát nekem az a 3 hónap a világ minden kincse. Utána viszont el kell, hogy engedjem magamtól, és nekem mind a 96-szor törött össze a szívem, akárhányszor kitettem egy baba vidrát az óvodába, mert pontosan az ő túlélése a lényeg. Nem az én egóm, hogy mert cuki, és játszani akarok vele, és ez meg az, meg amaz. Nem. Amit kellett, megtanítottam neki, onnét naponta 3-szor megyek be, megetetem, és hiába szalad oda hozzám a kölyök, már nem vehetem fel, a szívtörés egyébként nagyon, pontosan az ő érdekében, hogy amikor kikerül a szabadba, akkor ne az embertől, ne a képlábútól várjon segítséget, mert az már légyen rossz.
1: Itt most tartunk egy kis szünetet, és akkor a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: marad.
1: Paks FM. Összeköt.
2: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
5: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Több mint 578 000 aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt több mint 30 000-rel, az idei első fél évben 21 000-rel nőtt, közölte az Opten cég információs szolgáltató hétfőn az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy 2024-ben működött először több aktív egyéni vállalkozás Magyarországon, mint társas vállalkozás. 5 évvel korábban még egyértelmű volt a társas vállalkozások fölénye. Azóta az aktív egyéni vállalkozások száma közel 19%-kal nőtt, miközben a társas vállalkozásoké 7%-kal csökkent. A két vállalkozási forma évről évre közeledett egymáshoz, míg a mérlegnyelve átbillent. Bár szinte minden ágazatban nőtt az aktív egyéni vállalkozások száma, az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll 55%-os bővüléssel, ezt követi az egyéb szolgáltatások 40%-os, a művészet, sport és szabadidő 36%-os, valamint az oktatás 31%-os bővüléssel. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a 2-es blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. 11 baleset helyszínén kellett intézkedni az egyenruhásoknak Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén, ebből 3 balesetben könnyebben megsérültek, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Szombaton délután egy autós a 61-es számú főúton közlekedett Nagykóny irányából Tamási felé, amikor az előzni tilos tábla ellenére megkezdte az előtte haladó autó előzését. A járművek egy jobbra ívelő kanyarhoz értek, amikor a velük szemben szabályosan haladó autós észlelve ezt, megpróbált jobbra húzódni, majd elvesztette uralmát a járműve felett és az autó bal elejével a szabálytalanul előző kocsi oldalának ütközött. A szabálytalan autó ennek hatására átsodródott a másik sávba, és az ott haladó járműnek ütközött, majd az útról lesodródott és felborult. A balesetben 4 személy könnyebben megsérült. Vasárnap délelőtt Bátaszéken egy elektromos rolleres kanyarodás során az úttesten lévő kavicsokon megcsúszott, majd egyensúlyát elveszítette és felborult. A rolleres bukós isakot viselt, így könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Vasárnap a kora délutáni órákban egy motoros Dunaföldváron közlekedett, amikor a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt egy balra ívelő útkanyarban elvesztette uralmát a motor felett és elesett. A motoros könnyű sérüléseket szenvedett. A hétvégén történt további 8 anyagi káros baleset közül 3 vadelütés volt, egy esetben a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt történt baleset, 2 parkolóból való kitolatáskor történt ütközés, 1 alkalommal az elsőbség megnemadása miatt, és egy esetben pedig a sofőr ittassága miatt történt baleset.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, és továbbra is Balogh Mártával, a Petes Malmi Vidra Park vezetőjével beszélgetek az Állatkertek Világnapja alkalmából, ami augusztus 9-én volt, és ebből az alkalomból úgy gondoltuk, hogy a mai napon egy kicsit állatos témákról beszélgetünk, és elsőként a vidrák kerültek a középpontba. No, tehát ott tartottunk az előbb, Márta, hogy említetted, hogy neked is, amikor a 96 Vidra bébit útjára engedted a Vidra óviba, tehát onnantól kezdve te már nem veheted fel őket, és neked is az egy szívfájdalom, és hogy tulajdonképpen a vidrák és az állatok azok nem arra valók, hogy szelfizgessünk vele, meg állandóan tapizzuk, simízzük, nem tudom én. Ez mondjuk azt is jelenti, gondolom, hogy te azokat a videókat, amik így a TikTokon például terjednek, és folyamatosan ilyen vidrákkal, hát vidrákról szóló videók, tehát ezeket te akkor nem túlzottan akceptálod.
2: Nagyon szépen mondtad, igen, pontosan így van. Iszonyatos mennyiségű hülyeség árad az emberekre egyébként a TikTokos videókból. Nyilván vannak nagyon jók is, de képzeld el, amikor úgy jönnek a látogatók, hogy hát én miért nem megyek be velük, meg dobálom ki őket, meg hogy látták, hogy a motoron is viszik ott előr, és hát az elején még komolyan mondom, hullott a hajam, meg próbáltam megmagyarázni, de az az igazság, hogy nem lehet. Tehát a mi világunkban most már lassan nem tudjuk elképzelni, hogy mi a valóság, meg mi a nem valóság. Ez olyan szinten mosódik össze, hogy én ezért is tartom nagyon, nagyon fontosnak a munkámat, és vagyok hálása a gyerekcsoportoknak, akik ide járnak, hogy ezt már gyerekkorban el tudjam mondani, meg tudják érteni például azt, hogyha találnak egy kis vidrát, vagy találkoznak egy kis vidrával kint a természetbe, akkor ő azonnali segítségre szorul. Tehát nem őzgida, hogy anya elrejtette a fülbe, anyával baj történt, anya nem fog érte visszajönni. És itt van a második legfontosabb, hogy az elmúlt 26 év során olyan mentéseket láttam, hogy tényleg nem szeretnék beszélni róla, mert egy hétig azt mondani kéne. Azonnal olyan helyre kell, hogy jusson ez az árvakölyök, ahol ismerik az ő szükségleteit. Sajnos volt olyan, hogy a három gyerekes család megtalálta, két napig játszottak vele, a gyerekek ráuntak és elhozták. Ezt a vadállatkölykök nem szokták túlélni. A második legfontosabb, ha megtaláljuk, azonnal tegyük egy papírdobozba. Ne álljunk neki etetni, meg itatni, mert a magyar ember, ha talál valamit, azonnal meg szeretné etetni és itatni. Én ezt megértem, de millió kis állat halt meg ettől. Tehát amikor megtalálják a fecske fiókát, akkor rögtön itatni akarják, úgyhogy csóré gyerek vízbe fullad, mert nyilván nem tudják, hogyan kell. Tehát amikor vadat találunk, tegyük azonnal biztonságba, szóljunk egy állatorvosnak, egy természetvédelmi őrnek, bárkinek, akinek egy pici fogalma is van erről az egész dologról. Mert kaptam olyan állapotba már vidrakölyköt, hogy borzalmasan. Uh-huh. És nyilván az a cél, hogy minden vidra gyereket el tudjak engedni, de pontosan ezekből a mentésekből adódóan, amikor nem megfelelő volt az előélet, vannak olyan egyedek, akiket nem tudunk kiengedni a természetbe. Tehát amikor itt vidra látványetetés van, én ezzel a két vidrussal tudom bemutatni az ide látogató embereknek, hogy milyen is a vidra a saját természetes közegükbe.
1: És van olyan mentési történet, ami számodra nagyon emlékezetes, vagy esetleg megható?
2: Hajaj, igen.
1: Egyet
2: például megosztasz. Most kettőt.
1: Kettőt, na, oké.
2: Okay. A legutolsót, vagy utolsó előtt itt a Misa vidrát szeretném elmondani. Hétfőn engedtünk útjára a barátaimmal egy 10 hónapos vidrát, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park területén, és mondom, oké, levegőhöz jutás, nyaralás lefoglalásra, és két nap múlva jön a telefon, hogy találtak egy vidrakölyköt, Pécs alatt valami kicsit tanyán, napok óta hallották a sírását, de nem tudták, hogy minek a sírása. és olyan 2-3 nap után bekúszott-mászott hozzájuk, és imádtam a házas párt, mert nem az volt az első, hogy mondjuk szelfizzenek vele, vagy meditassák, megetessék, betettek egy dobozba, és azonnal hívtak. Úgyhogy másfél órán belül a Vidra gyerekért már el tudtam menni, haza tudtam hozni, eléggé kiszáradt állapotba érkezett, viszont példamutató volt, amit ez a házas párt csinált, mert ők is állatokkal dolgoztak, tudták, mit kell tenni, és hát mondta a hölgy, hogy hú, hát annyira édes, hogy legszívesebben megtartanám, de tudom, hogy hol van a helye. És ez nekem az annyira pozitív volt, és annyira jó, hogy mondtam, hogy úristen, na ezért megéri. Ami viszont előtte volt, hát az megint adott egy kis reményt, de eléggé lesújtó volt, ez körülbelül 2 évvel ezelőtt volt. Egy kis fiútól kaptam egy messenger üzenetet, hogy ő találta egy vidrát, és hogy tudja, hogy itt van a legjobb helyen, hogy segítsek. Na, ilyenkor általában felhívom, és kérek fotót, mert azért volt, aki ebben viccelődött, és mentem sok kilométert. Tehát felhívtam a kisfiút, és akkor megmutatta, igen, kisvidra az út közepén találták anyukájával, és biztonságba helyezték, és mondtam, hogy oké, akkor én most elindulok, ez Szombathely alatt volt. És a kisfiú ilyen nagyon zavarodottan, halkan, hogy nem tudja, hogy ő most mit csináljon, mert hogy baj van. Mondom, mi a baj, drága? Hát az a baj, hogy az én anyukám nem akarja odaadni, mert ő olyan, hogy ő mindent meg akar tartani. Mert egy pillanatra úgy megállt bennem az ütő, és mondtam, hogy jó szívem, akkor beszélek édesanyáddal. Na hát nyilván anya nem vette fel, kinyomkodta a telefont, onnét már azért nagyon is kezdett elborulni, és akkor megkértem a fiút, hogy legalább beszéljem az anyjával, hogy ne tömje meg semmi hülyeséggel, és mondja a kisfiú, de már itatja tejjel. Na, tudtam, hogy ott már nem tudok mit csinálni. Az Őrségi Nemzeti Park munkatársainak szóltam, nagyon jó kapcsolatban vagyok velük, nagyon sokat segítenek, és ők elindultak az adott címre, hogy elhozzák tőlük a kisvidrát. Ugye tudjuk, hogy fokozottan védett állat, 250 000 forint az eszmélyi értéke, tehát random nem fogjuk otthon tartani kis cicaként. És képzeld el, hogy egyszer csak hív a kisfiú, hogy odarohant az anyjához, elvette tőle a kisvidrát, bezárkozott a saját szobájába, és ott várta a Nemzeti Park munkatársait, és az ablakon átadta ki a kisvidrát. És mindez egy 13-14 éves kisfiúról volt szó, és mondtam, hogy úristen, tehát, hogy itt még nincs veszve semmi, és annyira hálás meg boldog voltam, hogy szóval hihetetlen történetek vannak így mentésben is, nem egy, nem kettő, vannak elkeserítők, amikor hozzáértő emberek sem úgy bánnak vele, ahogy kellene, de nyilván van ilyen is, úgyhogy hát, tudnék beszélni egy hétig.
1: Ez tényleg hihetetlen történet, esküszöm, még meg is könnyeztem, hogy mennyire édes ez a kisfiú. Nagyon cuki. Egyébként akkor még utolsó kérdésként hagy beszéljünk egy kicsit arról, hogy így a gyerekek és a felnőttek, te hogy foglalnád össze, hogy mit tanulhatnak a vidrákról és a természetvédelemről nálatok a Petesmalmi Vidra Parkban?
2: Én ilyenkor mindig a saját kis történetemet szoktam előadni, egy kicsit feltuningolt formában, mert nyilván a rosszakat nem mondjuk el, és nem szomorítjuk az embereket. Én úgy gondolom, hogy aki kilép a természetbe, az állatvilágba, ezt tegye szeretettel, tegye alázattal. Ne úgy, hogy ott én vagyok a király, és kiabálok, és szemetelek, és minden is az enyém, hanem tegye úgy, hogy hálás azért, hogy a természet megmutatja azokat a dolgokat, amit máskor mondjuk nem láthat. Gyerekcsoportok jönnek, és nyilván hoznak magukkal dolgokat a városból, innen-onnan. Tehát az első az, amikor ide érkezik egy gyerekcsoport, mert volt már rá példa, tartottam az előadást, és hát mindegyik nyomta a telefonját. És akkor mondtam, hogy gyerekek, tiszteljük meg egymást a figyelemmel, van egy kis kosaram, beszedem a mobiltelefonokat, és a gyerek felfedezi, hogy úristen, ott repül a madár, és zöld a fű, és jaj, de klassz. és utána annyira cukik, és annyira, annyira együtt tudnak működni a dolgokkal, kérdeznek, figyelnek, imádom őket. A felnőttekkel ugyanez van. De megmondom őszintén, kedvencem a nyugdíjas csoport, akik szoktak járni. Tehát az a mérhetetlen türelem, bölcsesség, ami bennük van, valahogy ezt kéne tanítanunk. Uh-huh. Nagyon. Én úgy gondolom, hogy azt tanulják meg, hogyha ide kijönnek, akkor álljon meg egy pillanatra a világ, és fedezzük fel együtt a csodákat. Uh-huh.
1: Hát azt gondolom, hogy abból a szeretetből, ami árad belőled így a vidrák felé, így az éteren keresztül is, szerintem ezt az üzenetet biztos vagyok benne, hogy át tudjátok vinni. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál ránk, és itt voltál velünk, és akkor sok sikert kívánunk a további munkádhoz is.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattam.
1: Balog Mártával, a Petesmalmi Vidra Park vezetőjével beszélgettünk az Állatkertek Világnapja alkalmából, ami augusztus 9-én volt, hiszen ma egész reggel az élesztőben állatos témákról beszélgetünk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
3: Zajló, jadusza, nagy matna.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az

0: lánya.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: Még mindig állatos témák az élesztőben, és a folytatásban vendégem a stúdióban Horváth Bence, a Simon Tornyai Tevefarm és Állatsimogató egyik megálmodója és vezetője. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt mindenkinek, üdvözlök mindenkit!
2: Jól sejtem, mondhatjuk így tényleg, hogy megálmodója vagy ennek az egésznek?
3: Igen, mondhatjuk.
2: Mondhatjuk? Na akkor beszéljünk arról először, hogy hogyan indult ez az egész álom, és hogyan vált valósággá a tevefarm.
3: Hát igazából nagy vonalakban ez úgy nézett ki ez a helyzet, hogy apósomnak a birtokában van ez az adott terület, már generációk óta, tehát nagyon régóta, és igazából itt már nagyon régóta mindig hobbi szinten tartott különböző háztáji állatokat, tehát már 10-15 évvel ezelőtt is ilyen malacokat, kecskéket, birkákat, lovakat, és akkor az első ilyen ötlet akkor pattant ki az ő fejéből, egy ilyen 15 éve durván, hogy én állatsimogatót csinálni, hogy be lehessen jönni, megnézni az állatokat a környékbeli gyerkőcöknek, tehát így indult ki az egész. Ez egy ilyen becsületkasszás vonalon működött anno. Aztán így, hát sokan dicsérték, hogy nagyon jó, nagyon tetszett a gyerek, de senki sosem nem dobott bele semmit. Jó, nem is azért csinálta, hogy a pénzért, hanem csak, hogy mégis, ha már vannak, akkor meg tudják nézni a gyerekek. Aztán így hát megunta idézőjelbe, hogy nem volt már ideje tovább csinálni ezeket a dolgokat, és akkor nagy része ezeknek a házi állatoknak eladásra került, felszámolásra került. Egy darab láma maradt meg, egy hát a család kedvence volt, a Lali nevezetű láma, aki még mai napig itt van nálunk, tehát ő az egyik alapító állatunk. És akkor nagyjából egy 5 évvel ezelőtt én szorgalmaztam, hogy próbáljuk meg újra, tehát kicsit érdekesebb állatokkal, meg kicsit fölfejlesztve az egész területet, birtokot, és akkor így 5 évvel ezelőtt, igazából igen, 2021 májusában nyitottuk meg hivatalosan a Tevefarm és Állatsimogató kapuit, úgymond a látogatók előtt.
2: Hát most erre nem kell reagálnod, csak azért annyit hagy jegyezzek meg, hogy mennyire sokat elmond a magyar társadalomról az, hogyha becsületkasszát tesz ki az ember, akkor oda megy, meg élvezi azt, amit élvezhet, és akkor utána azért az nem jut eszébe, hogy bedobjon egy kis pénzt, mert tényleg akkor az etetésre, az állatoknak a fenntartására, na mindegy, ez csak egy ilyen közbevetés, megütötte a fülemet, ahogy ezt mondtad. Na de ugye arról már beszéltél, hogy Lali a láma, ugye alapító állatotok, akkor még egy kicsit beszéljünk arról, hogy a kezdeteknél milyen állatokkal indultatok el?
3: Hát a nagy részt akkor is ugye házi állatokkal, tehát akkor mi nem volt olyan. Hát a láma, mondjuk ő is már nagyjából házi állat, de egy kicsit érdekesebb, mint mondjuk egy kecske vagy egy birka. Tehát pónilovak, szamár, nyuszikák, ugye a Lali, a lámánk, emuk, ilyesmikkel indultunk el legelején. És akkor is szépen lassan évről évre mindig fejlesztettünk, jöttek új állatok, így nagyjából így indultunk el.
2: És például a láma, vagy éppen az emu, ugye, mert ezek nem ilyen hétköznapi idézőjelben, hétköznapi állatok itt nálunk egy ház körül, de ezek hogy jöttek, hogy pont ezekre esett a választásotok?
3: Hát igazából, megmondom őszintén, ilyen állattartók között már nem olyan nagy újdonság egy emu, mert elég sokan tartanak háznál is, lámát is elég sokan viszonylag. Tehát szerintem már talán többen tartanak otthon ilyen egzotikusabbnak tűnő állatot, mint például sertést, vagy ilyen haszonállatot. Én úgy veszem észre mostanában körülbelül.
2: Sőt, egyre többen úgy tartanak például sertést, hogy házban. Tehát, hogy ilyen kicsit tényleg ilyen mint egy macska, igen, hogy bemehet a kanapéra is. Jó, és akkor hogyan bővült az állatok köre? Mert hogy mondtad, hogy ezekkel indultatok, de azóta már ugye kibővültetek, és egyre több olyan egzotikusnak mondható állat is van már a ház körül, ami azért tényleg nem mindennapi.
3: Hát így szépen lassan így sikerült kiépítgetni kapcsolatokat állatkertekkel, hasonló helyekkel, mint mi Szapor, vagy nem szaporítókkal, bocsánat, hanem tenyésztőkkel. És akkor így szépen lassan évről évre mindig egy-két fajja bővült az állomány. Hál' Istennek jó viszonyt ápolunk az egy-két állatkerttel is, tehát most már van, tudják, hogy mire számíthatnak, hogyha hozzánk mondjuk kerül állat. Tehát a nyíregyházi állatkertet is tudom például említeni. Tőlük is szereztünk már állatot, a budapesti fővárosi állatkerttel is érkezett már hozzánk állat.
2: De ez tök jó, mert akkor ez pozitív visszajelzés, nem, hogy mondjuk egy nagy állatkert, aminek nyilván óriási infrastruktúrája, meg anyagi háttere, meg mindene megvan, de hogy, hogy szakmailag tart titeket olyan jónak, hogy azt mondja, hogy nyugodt szívvel odaadom nektek ezeket az állatokat, és akkor gondozzátok ti őket, mert megvan a szaktudás, és megvan a, az állatok iránti elköteleződés is.
3: Jó, hát nyilván mi se fogunk azért olyan hatalmas szaktudást igénylő, mint például nagy macskafélék, vagy esetleg ilyen nagyon-nagyon különleges állatokat mi se szeretnénk tartani, de tehát ilyen beszélek itt most Bennett kenguru, puputevéről, ami esetleg ezekből az állatkertekből érkezett. Tehát ezekhez annyira nagy igény nem kell, meg olyan nagy tudás nem kell azért, hogy az ember eltartsa, meg hogy...
2: Hát azért gondolom, kell egy kis elhivatottság, meg elszántság. Tehát még
3: nyilván
2: most
3: kitartás az nagyon sok kell, igen. Nagyon sok kell, mert hát hideg van, nyáron meleg van, tehát azért tudjuk, hogy ezek a mai kánikulák is azért kiveszi az emberből az energiát. Tehát mindig valamiféle természeti dologgal meg kell küzdeni, hol a széllel, mert ugye mi úgy tettünk, hogy talicskával visszük mindig a... Tehát nincs berakva egy komoly, vagy egy komplett bála a karámba, mi talicskázzuk az ellátmányt. Ugye szélbe akkor viszi a szél, tehát azért vannak itt komoly dolgok, ami ugye bosszantja az embert.
2: Igen. Meg hát csak mondok valamit, mert nyilván az átlag ember, aki nem tart ilyen állatokat otthon, azért nem tudja például azt, hogy mondjuk egy kengurunál mit szabad, mit nem szabad, hogy mikor, nem tudom én, mivel vadított be, hogyha esetleg van erre példa, hogy nem tudom én, úgy nyúlsz hozzá, vagy mire, mi az, amire megijed, mi az, amire nem, hogyan kell etetni, mit kell neki adni. Hát azért ez mégiscsak szaktudás, tehát szerintem azért elég sok minden van, amit lehet, hogy te természetesnek tartasz, mert hogy minden nap ezt csinálod, de ettől függetlenül ezt is valahol valamikor meg kellett tanulni. Persze. És nyilván, azért vált gyakorlatilag ilyen hát alappá számodra. Na akkor beszéljünk arról viszont, hogy hogyan telik egy átlagos nap nálatok a farmon.
3: Hát igazából mondhatnám azt, hogy minden nap ugyanolyan, ami igaz is egy picikét, de azért mindig vannak kihívások minden napban. Tehát mindig van valami renoválni való, mindig van valami nem várt feladat, akár az állatokkal és állatorvosi beavatkozás, vagy akár mindig közbe jött, de úgy néz ki egy napunk, hogy ugye hát durván a reggel 6 óra környékén kezdődik a napunk. Ebbe a kánikulába próbálunk kicsit előbb is, mert ugye kora délelőtt már iszonyú meleg van, és akkor hát megetetünk, friss vizet adunk mindennek, kitakarítjuk a karámokat. Ugye ez eltart legalább egy 3-4 óra hossza, nyitási 10 órától vagyunk nyitva, tehát ez egy 6-tól 10-ig durván be is takarja a kis délelőttünket, és akkor igazából este ugyanez, takarítás nélkül nyilván, etetés, itatás, körbenézzük, ugye minden nap körbe vannak nézve az állatok, tehát nem az van, hogy csak odaadjuk az ennivalót, itat, aztán megyünk tovább, hanem azért én is nyilván figyelem, észreveszek-e valami esetleg betegséget, akármi, és tehát figyeljük az állatokat.
2: Értem. Egyébként akartam kérdezni, amikor mondtad ezt a reggel 6 órát, vagy most így a kánikulában, hogy még korábban kezdtek, hogy ez belső igényetek, vagy ez az állatoknak a belső igényéből fakad, hogy ilyen korán kell kezdeni? Nem tudom, lát az ember ugye TikTokon, meg ittottam ott interneten egy csomó ilyen videót, ahol már nem tudom, én reggel 4 órakor visít a malac, hogyha éhes, mm-hmm. és stb. Tehát, hogy nálatok is ez van, hogy ezeknek az állatoknak a bioritmus ez úgy épül fel, hogy reggel 5-6 között ők már éhesek, vagy így ezt belőttétek, és a 10 órás nyitáshoz van igazából igazítva.
3: Hát mondhatjuk, hogy igen, de ugye hozzá, tehát hozzá a bioritmusok, tehát tudják, hogy egy idő után hozzá fog állni az egész környezetük, meg ők is ehhez a napi rutinhoz úgymond. Tehát tudják, hogy mikor van vacsora, mikor van ebéd, mikor van reggeli.
2: És már várják akkor, ég a ébren várnak
3: igen,
2: titeket.
3: Igen, ébren várnak, főleg a kecskék ilyen szempontból a kedvenceink, meg a juhok. Ők, ha meglátják a kis etetős vödrünket, akkor már torka szakadtukból üvöltenek. Tehát
2: tényleg?
3: Kegyetlenek ilyen szempontból. Úgyhogy ők, akik tényleg tudnak visítani.
2: Hát de ők így fejezik ki az örömüket, ők hogy igen, végre kaja van. Jó, és akkor ha már etetésről beszélünk, akkor egy kicsit arról is beszéljünk, hogy mivel etetitek az egyes állatokat, mit igényelnek, és vannak-e mondjuk olyan állatok, amik esetleg számunkra ismeretlen különleges tápanyaggal, táplálékkal létkeznek?
3: Hát ugye nagy részt, ugye javarészt kérődző állataink vannak, tehát itt a fő táplálék a széna és a lucerna, amit rátérhetünk, ami komolyabb, vagyis hát speciálisabb étrend, ott például a szurikáta. Ők ugye ilyen bogarakat, lárvákat, lisztkukac, tehát tücsök, sáska, ilyennel szoktuk neki kiegészíteni a napi élelmet, de főként esznek még csirke mellett, ez mellé, tehát nyersen. Uh-huh. Tojást, trapista sajtot is szeretik.
2: Tényleg?
3: Igen, ők ilyen.
2: Ez nem volt az Oroszlán királyban, azt tudtuk, hogy bogarakat esznek, mert ugye a leghíresebb szurikát a világon, Timon,
3: így van.
2: Azt tudjuk, de ezt nem gondoltam, hogy ilyeneket is szívesen megesznek.
3: De sokan azt hiszik, hogy répa, ugye mi répát adunk ilyen zócsemegének. Uh-huh. Sokan azt hiszik, hogy szeretik a répát, a szurikáták, de nem, ők nagyon ritkán ilyen apró a kockázva megeszik. Tehát aha. Ilyen egy héten egyszer-kétszer kapnak egy kis, ilyen kis vitamin, de annyira nem a kedvencük, hát nekik főként ezek a rovarok, meg a húsfélék. Tehát csirkemáj, csirkeszív, ilyesmiket is előszeretettel elfogyasztanak.
2: Uh-huh. Aztán. És akkor már itt tartunk, azért az is egy érdekes dolog, ugye itt mondod, hogy szeretik, tehát hogy nyilván van, látod a viszonyulást az állaton abba az irányba, hogy mi az, ami az ő kedvére van, mi az, ami nincsen. Azt hogyan figyelitek meg, hogy egy állat jól érzi-e magát ott, ahol van, tehát mondjuk nálatok a farmon?
3: Hát igazából, hogyha már gyakorolja azt amit a természetbe, azt a viselkedést hozza, amit a természetbe szabadon produkál, tehát akkor abból lehet látni, hogy valószínűleg jól érzi magát, meg hogy nyilván, hogyha nem sovány, tehát jól néz ki van kerekedve, látod, hogy jól van táplálva, igazából, uh-huh. igazából így.
2: Ezekből, aha, értem. És ennek a melegnek, ennek a rettenetes melegnek, ami most itt az elmúlt héten is volt, meg hát várhatóan ugye héten is lesz, ennek melyik állatotok körül a legjobban, és ki az, aki nagyon nem? Vagy ez már az a meleg, aminek igazából senki nem örül?
3: Hát szerintem ez az a meleg, akinek már senki, még az emberek sem, meg az állatok sem nagyon örülnek. Nyilván vannak olyan állatok, amik jobban preferálják ezt a hőséget. Tehát például a szurikáta, ugye afrikai állat, nyilván a meleget bírja, tűri. A teve is nagyon jól viseli, ők is napon szokott, 40 fokban is a napon fekszik. Néha vonul el az árnyékba.
2: Sincsen nagyon.
3: De a legtöbb állat, ugye, hál' Istennek azért vannak fák, vannak árnyékok a legtöbb kifutóba. Meg hát nyilván locsoljuk őket, ami elviseli, meg elvárja, dagonyát csinálunk nekik, és akkor így próbálták, meg hát így is vészelték át ezt a hőséget, hál' Istennek.
2: Melyik állat a legbarátságosabb a látogatókkal?
3: Hát mondhatjuk azt, hogy nagyjából majdnem mindenki barátságos, tehát sokszor megkapjuk azt a látogatóktól, hogy nem is gondolták, hogy minden állat szelíd idézőjelben, minden 90 százalékba szelidek az állatok. Tehát itt a szamártól kezdve a teve, a szarvasmarha, a lámától kezdve sok mindent meg lehet simogatni.
2: Tényleg. Azt hittem, hogy ez is olyan, mert ugye a legtöbb helyen mindig a kecskéket lehet simogatni, de akkor nálatok oda lehet lépni a szamárhoz, oda lehet lépni a lámához is, és ők se szaladnak el?
3: Nem. Főleg akiről beszéltünk is, már a Lali. Hát ő egy hím láma, csődör láma. Ő a legszelidebb az összes között. A többi se vad, de ő a legszelidebb. Tehát őt meg lehet dögönyözni, ő nem is fog senkit leköpni, mert mindig ugye azt a kérdést kapjuk meg, hogy mikor köp a láma, meg hogy le fog-e köpni a láma. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy majd itt kiderül, hogy jó ember vagy-e, hanem viccet féltéve, hogy a Lali az oda lehet mindig oda lehet menni, mert ő, mondom, ő garantálni tudom, hogy nem fog leköpni, és meg is lehet, mondom, nyakát meg lehet dögönyözni, meg, bocsánat, mi volt a...
2: Lali szelíd, nem csak annyit kérdeztem, ugye, hogy ki a legbarátságosabb a látogatókkal, mm-hmm. és igazából, ugye, hogy általában mondjuk így a szamarakat szokták, vagy a szamarakat, bocsánat, kecskéket szokták, de hogy nálatok akkor ezek szerint mindenki szinte...
3: Nagyjából mindent meg lehet,
2: szinte 90%-a az állatoknak, oké. Okay. És hogyan szoktattátok ehhez őket, hogy ennyire készhez szokottak legyenek? Ők már nálatok születtek jó részt, és ezért, hogy ti neveltétek őket, lettek ennyire barátságosak, vagy pedig volt olyan állat esetleg, akit ugye hoztatok, de mégis így a gondozás során lett annyira szelíd, amennyire?
3: Hát változó, tehát is. Van olyan, ami nálunk születik. Nagyjából próbálunk vele minél többet foglalkozni, amennyire az időnk engedi, amiből nem sok van egyébként. És akkor ugye nyilván így azért szelídül, meg ugye nap mint nap találkoznak emberekkel, oda mennek, tehát így sokat számít az állatoknak, hogy azért megszokja az emberek közelségét, társaságát, és akkor így is szelídül. Meg nyilván volt olyan is, aki úgy érkezett, hogy már viszonylag nagyjából szelíd volt, tehát vele már nem volt nehéz dolgunk. Önállal csak fenntartjuk ezt a látogatottságot, tehát hogy jön a látogató, és akkor már tudja, tehát az összes állat nagyjából már látja, hogy jön egy látogató, esetleg nála van a kis répászacskó, az ócsemegész zacska, akkor már mindenki figyel, jönnek oda a legközelebb ugye a karámhoz, és akkor már várják a kis finom falatokat, és akkor mondom, hogy az állatokat meg is lehet etetni, nagy részét így ilyen répás zócsemegével.
2: És van olyan állat a farmon, akinek különösen érdekes a személyisége, és mondjuk ehhez kapcsolódóan tudsz esetleg egy kedves történetet hozzá kapcsolni?
3: Fú, hát van, szerintem tudnék többet is mondani. Hát a mókás szemszögből nézzük, akkor nyilván megint a szurikátákat tudom mondani, tehát mókás kis, vicces kis állatok, tehát ahogy ott randalíroznak, kaparásznak, főle ugrabugrának, mászkálnak, meg nagyon sokféle hangot ki tudnak adni, tehát nagyon szeretik a látogatók, hogy ilyen cukikák. Akkor a mókusok például, van a kínai csíkos mókusaink is, akik megint egy hát nagyon kis cuki állatkák, össze-vissza ők is ugrándoznak, mászkálnak fölle ide-oda.
2: Ők így felmennek az emberek kezére is? Vagy azért annyira ők nem barátságosak? Hát,
3: pont most vagyok rajta ezen a projekten, hogy majd esetleg be lehet hozzájuk menni. Tehát most már ott tartok, hogy oda jönnek és a kaját elveszik, meg most már nagyjából föl is ugrik a vállamra, de még ugye ez több idő, mire ebből olyan megvalósult, hogy a látogatók is ezt átélhessék.
2: Aha, de jó. Oké, és... szóval akkor a mókusok szurikálták, igen?
3: Hát igazából mókás még külső szemmel az mókás lett, hogy például az Oszkárunk a két pupu tevénk. Tehát ő előszeretette, amikor megy be az ember összeszedni a trágyáját, tehát megyünk takarítani, akkor szereti a talicskát fölburogatni, de rendszerint akkor, mikor már tele van majdnem, hogy az ember még kicsit dolgozhasson. És akkor, de ő tudja is, hogy rosszat csinál, mert akkor fölburítja, akkor utána egyből elszalad. Tehát, hogy ez így külső szemmel vicces lehet, de amikor így belülről annyira már, amikor másodszor kiburítja a teli talicskát, akkor annyira nem.
2: Majdnem olyan, mint egy kisgyerek, nem? Tehát, hogy mikor a várat építed, homokvárat építed, igen, a gyereknek, igen. És akkor így páf ledönti, igen. Amikor szép kész van, és te tök büszke vagy magadra, hogy megcsináltad, akkor ő pánk. Jó, de ez nagyon jó, tehát ez aranyos történet. Úgy, jó, és akkor még egy utolsó kérdést engedj meg, hogy mi az, amit ti szeretnétek megmutatni az állatokon keresztül a látogatóknak, és gondolom a gyerekeknek, mert gondolom sok gyerek érkezik hozzátok. Mi a missziótok?
3: A missziónk igazából, hát a legfőbb motivációm az, megmondom őszintén, az én két kisgyermekem. Tehát ők nagyon szeretnek itt tevékenykedni, játszani, akár segíteni nekünk. De nyilván van egy olyan része is a dolognak, hogy ugye ma ez a mai világ rohanó, tehát most ez egy kicsit elcsépeltnek fog hangzani, de tényleg ez a senkinek semmire nincs ideje, rohanó világ van, digitális világ, és akkor kicsit így a természethez közelebb hoznia az embereket. Uh-huh.
2: Jó, hát ez egy nagyon szép cél, és akkor azt kívánom nektek, hogy minél sikeresebben tudjátok ezt véghez vinni, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit meséltél a ti mindennapjaitokról, és akkor hát várunk vissza majd, hogyha lesz ennek bármi aktualitása.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Horváth Bencével, a Simontornyai Teve Farm és Állatsimogató egyik megálmodójával és vezetőjével beszélgettem az Állatkertek Világnapja alkalmából, ami augusztus 9-én vasárnap volt, de ebből az alkalomból ma egész reggel állatos témákat hozok nektek. A továbbiakban is tartsatok velem, most egy kis zene következik.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovácsképzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be közösségi oldalán hétfőn Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, idézi az MTI a tárcavezetőt. A paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napi rend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
4: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó aszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtettek.
3: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
4: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg. Ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az Országos Atomenergia Hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Értékelte a PFC vasárnapi bajnokiát Sie Erik, a Paksi NB1-es futballcsapat játékosa. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az OTP Bankliga harmadik fordulójában a Paks a Honvéd együttesével mérkőzött meg a Fehérvári úti stadionban. A 2-2-es döntetlennel végző találkozót Sie Erik is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A nagy meleg ellenére egy intenzív mérkőzés volt. Mindkét csapatnak több lehetősége adódott a gólszerzésre, mindkét oldalra eldőlhetett volna a végén. Talán mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen született, azonban így, hogy kétszer is vezetni tudtunk, fájó, hogy elbuktunk két pontot inkább, mint hogy szereztünk egyet. A csapatban a múlt héthez képest ismét sok változás történt, és most sem tudtunk egy teljes hetet dolgozni. Remélhetőleg a jövő hétvégén már teljesen kiegyenesedünk, és még inkább rá tudjuk kényszeríteni az ellenfeleinkre a saját játékunkat, fogalmazott a paksi szélsőjátékos Sie Erik. A PFC a következő fordulóban a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára bajnokin, vasárnap délután.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Jó Barátok című sorozat zenéjét hallhattátok a Rembrandtstól, az I'll Be There For You szólt 1995-ből itt a Paks FM élesztőben. Odakint 30 fokot mutat a stúdió hőmérő, és jelentem, az utakon semmi különösebb esemény nincsen, se torlódásról, se balesetről nem tudok beszámolni, úgyhogy ennél fogva továbbra is vezessetek óvatosan, és közlekedjetek tényleg az útviszonyoknak megfelelően, és ha már a mai napon csak állatos témákat hoztam, eddig nem véletlen a zeneválasztás sem, hiszen az embernek ki a legjobb barátja, hanem a házi állata, a kutyája, a cicája, a nyuszia, nem tudom én, és megérkezett hozzám a stúdióba műsorvezető társam, Strasser Ábner. Szia Ábi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia, sziasztok!
1: Hát nálatok is van egy jó adag házi állat, ha jól tudom.
2: Nem tudtam, hova akarod vinni ezt, hogy megérkezett az ember legjobb barátja, a kutya Ábner, nem tudtam, hova viszed, de igen, van állat, van baromfi, van házi állat is, mert azt hiszem, különbséget lehet tenni a kettő között, nem?
1: Hát igen, mondjuk, igen. De mondjuk szeretheted te úgy mondjuk a tyúkot is, mint egy kutyát,
2: vannak,
1: nem?
2: Olyanok, akik, vannak nyulaink.
1: Vannak nyulaink.
2: Ugye, de a nyulat meg lehet enni, és ezt amikor mondom, akkor nagyon sokan szívhez kapnak, hogy... Ne, a húsvéti nyuszi, vagy valami hasonló.
1: Jó, egyébként tényleg azért olyan furcsa, mert hogy ez a kis cuki szőrgombóc, ami a nyuszi, hogy az úgy utána a nyúl pörinek, vagy valaminek megeszed. Ó, nem, ez nekem is furcsa, de persze tudom, hogy egyébként pont ugyanolyan hús, mint bármelyik más, de most ne is erről beszéljünk, hanem most inkább arról az oldaláról beszéljünk, hogy melyik a kedvenc házi állatod ott a ház körül.
2: Húha, cica, azt nagyon bírom,
1: cica.
2: A macskát. Van egy macskánk, azt nagyon bírom, az a lustaság, az a semmit tevés, az alvás egész nap, bárhol van neki, mindegy. Én ezt nagyon bírom mostanában.
1: Ne arra, ezt kikérem az összes macska nevében, nem semmit tevésről van szó, szóval ők nappal pihennek, este vadásznak.
2: Hát én azt látom.
1: Csak te akkor alszol, és ő is azt látja, hogy figyelj, ez az Ábi, ez az egész nap a semmit tevés, vagy egész éjjel semmit tevés, hát nem igaz.
2: Hát lehet, hogy így van. Sőt, tudom, hogy hasznosak a macskák, ő is hozott már egeret, meg madarat, azokat egy időben nagyon vadászta.
1: Igen, és előszeretettel mutatják meg,
2: igen,
1: amit fogtak,
2: igen.
1: Hozzák, hogy na akkor nézd, gazdi, milyen cuki, amit fogtam. Mi meg annyira nem szeretjük azért látni, de cukik.
2: Igen, hát ők nem tudom, ki így mutatják ki a szeretetet, de nagyon bírom azt a lustaságot, vagy hogy én így fogalmazom meg azt a... ahogy tudnak sétálni, hogy úgy vannak, ahogy lefekszenek, dörgölőznek, az hihetetlen.
1: És milyen állatot tartanál, hogyha mondjuk bármilyen állatot választhatnál, és nem lennének ennek semmiféle jogi egyéb korlátai, mondjuk, hogy akár vadállatot is tartsál, akkor mi lenne az, amit te választanál?
2: Hát én ilyenre sose gondolkodtam.
1: Hát most gondolkodj, gyorsan gondolj.
2: Gyorsan.
1: Végig, futtasd le azt a több ezer állatfajta fejedben, ami van, létezik, és akkor igen, én egy nem tudom, bocsáskát akarok.
2: Bocsáskát? Nem. Térjünk vissza rá. Neked mi a kedvenced?
1: Hát én biztos, hogy valami oroszlán, vagy valami vadmacskát, valami ilyesmit tartanék, hogyha nem lennének vadak, hogyha nem félnék tőlük nagykorukban, de amik picik, annyira cukik, most például szervákölköket láttam valamelyik nap, annyira édes pofiuk van, és tényleg, ahogy itt cseperednek föl, nagyon cukik tudnak lenni, vagy a másik kedvencem, nem véletlen volt ma reggel például vidrás téma, mert imádom a vidrákat, olyan cukik, annyira édesek, és a TikTokon meg mindenhol egy csomó ilyen nagyon édi videót lehet látni velük, ami persze nem feltétlenül jó egyébként az állatnak, de amikor így látod, egyszerűen meg tudnád dögönyözni. Igen,
2: egy szóval. Nagy fehér cápa.
1: Egy nagy fehér cápa, azt szeretném, mint az Ace Ventura-ba. Te azt láttad, azt a filmet?
2: Nem
1: úristen,
2: láttam.
1: Ábi, hát ezt... Na, akkor klasszikusok. Fel kell göngyölíteni a klasszikusokat. Ace Ventura, azt meg kell nézni, abban van. Fehér
2: jó.
1: Cápa.
2: Egyébként régen úgy voltam vele, hogy még a Dunába se teszem be a lábamat, mert egy hal elkapja a lábamat, mi lesz velem. Mert ugye van ez, hogy a cápáktól annyira tudunk félni valahol jogosan, mert mi van, nyilván a Dunában nem kell félni az édesvízű cápáktól, mert azok nem bántanak. De most, hogy belegondoltam, egy cápa, még annak ellenére is azért tartanék, de azok nagyon hosszú, nagyon nagy állatok, azt úgy elképzeled, hogy belépsz a nappaliba. Nem egy kis nappali lesz.
1: Hát, figyelj, igen, most ezen gondolkoztam be, nem is feltétlenül benne a lakásba tartani, hanem tehát valami külső akváriumba, vagy nem tudom. Igen, vagy egy ilyen medencében, mint a hópihét, egyébként az Ace Ventura-ban hópihének hívták, ha jól emlékszem a cápát. Ja, hát egyébként valahogy a halakat én spec nem szerettem annyira, tehát semmiféle ilyen vízi állatot annyira nem vagyok odaérte, de meg ugye a cápával kapcsolatban nekünk az az élményünk szerintem a mi generációnknak, hogy a Baywatch-ban a cápa támadásban meghalt. Nem is tudom már, hogy hívták a csajt, aki oda veszett, és az oda nem szeretem. De egyébként visszatérve a Dunára, meg arra, hogy egy hal leharapja a lábadat, igazából én se szeretek a Dunában így nagyon bent úszni, tehát hogyha mondjuk átmegyünk a Duna a túlpartjára, akkor mindig ugye a 20 centis vízbe leülök, tudod, és akkor ott úgy, ah, de jó. Kellemes minden, de hogy valahogy a Duna átúszást soha nem próbáltam ki, és soha nem mertem kipróbálni valahogy. Van egy ilyen határ, hogy jó, 10 méterre beúszol a Dunába, onnantól kezdve veszélyes, jönnek a, nem tudom, a mindenféle halak, meg a nem fúj.
2: Ez bennem is bennem van egyébként. De hát tenger meg nincsen, vagy oda meg ritkábban jutunk el. A Balaton is egyébként olyan, nem tudom, hogy bemegyek, ott is leér a lába, akkor meg úgy nagyon, nagyon jó. Utána ki se próbálom. Ott is az átúszás, nem tudom.
1: Aha. Hát én ott, amikor Balatonon vagyunk, akkor ott el szoktam menni én nagyokat úszni, de egyszer például, ahogy úsztam befelé, és tudod így, még jó, hogy megfordultam, mert jött egy sikló. Nem volt nagy, de hogy így Úristen, tudod, és amikor így tudatosul benned, hogy itt milyen csúzómázók is lehetnek. Nem, azt nem bírom. De végül is én a Balatonban ott szeretek úszni, ettől függetlenül. A Duna valahogy mindig megriaszt.
2: Pedig hát ez más
1: szeretem,
2: is.
1: Szeretem, meg a Duna partot imádom. Most is voltunk valamelyik nap. Igaz, hogy a Duna közepén feküdtem a homok padon körülbelül, mert annyira kicsi volt a Duna, de most már szerencsére egy kicsit följebb ment, úgyhogy most már kezdi a régi fényét visszanyerni. Na, visszatérve cápa, mi lenne a neve?
2: Cápi, nem
1: tudom. Cápi. Jó, okay.
2: Mi a macskánkat tudod, hogy hívjuk?
1: Hogy?
2: Cica.
1: Hát ez pont, tehát valahogy így a Tamáshoz kötném ezt a kreativitást, ami...
2: Nem, szerintem azt se tudja, hogy van macskánk. De nem, ővé a baromfi részleg.
1: Igen?
2: Persze.
1: És akkor ki a nyuszi?
2: Nyuszi, hát ez baromfi egyfajtája, mondjuk úgy. Nem, nyilván mi? Nem. De azok hátul vannak. Az,
1: várjál, én nagyon régen jártam biológia órára.
2: Az ehető része, az ehető része az apáé.
1: Nekem a baromfi, az a tyúk, a kakas,
2: az is.
1: Stb. Jó. Oké, akkor, tehát akkor az a Tamási, jó. És mi a helyzet a bocival?
2: Boci, hát boci. Ehető.
1: Az apa. Is ehető, ja, az is ehető, tehát az is apukád. Kivéve, hogyha rád testálja a feladatot.
2: Persze, ez tegnap is úgy nézett ki, hogy megkaptam a feladatot, elvállaltam, de nem bízik bennem, ezért segített.
1: Helyes, segítsen is. Ő vette őket, ő is foglalkozom velük elsősorban. Na jól van, oké, aztán várjál, mennyi az időnk. 9 óra 17 perc van, úgyhogy nem sokára én átadom neked a terepet, de előtte még azért beszéljünk arról, mész ma például, ugye most van a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, mész ma a rendőrségnek a koncertjére este 8-kor.
2: Nem terveztem, de jó, meglátjuk, mit hoz este.
1: Fiatalság. Semmi
2: kettőig meg van tervezve a programom, utána nyár van, bármi lehet.
1: Ez igaz, ez mondjuk igaz. Én elmegyek, egyrészt nagyon jók, tényleg, és a hallgatóknak mondom, hogy A Paksi Vakbottyán gimnáziumnak az udvarán lesz, ez egy helyszín és időpont változás is egyben, mert eredetileg az evangélikus templomban lett volna 6 órakor, és nem tudom, hogy mi pontosan az oka, valószínűleg itt a köztársasági elnök beiktatása, ami ugye ma lesz délután, és szerintem a rendőrségnek ilyenkor ott jelen kell lenni, és fel kell sorakoznia mindenkinek, úgyhogy nem hiszem, hogy előbb el tudnak indulni, vagy el tudtak volna úgy indulni, hogy mondjuk 6-kor elkezdődjön, ezért tehát a Magyar Rendőrség zenekarának a ma esti koncertje 8 órakor kezdődik, a helyszín pedig nem az evangélikus templom, hanem a Paksi Vakbottyán gimnáziumnak a díszudvara. Na szóval egy nagyon jó kis zenekar, rettenetesen, tényleg magas színvonalú, nagyon jó ismert dalokat játszanak, úgyhogy érdemes szerintem kilátogatni, ha este 8-kor már éppen nincs programod, nem bulizni mész éppen, vagy valami, akkor kultúrát magadba szívhatod.
2: De még meg kell nézem az Ace Ventura-t is.
1: Hát igen, azt, tehát most figyelj, kettőig dolgozol, kettőig hazamész, és ebéd közben bekapcsolod. Ace Ventura 1-2, mind a kettőt meg kell nézni. Több van, igen. Igen, hát ezek klasszikusok tényleg. Jól van. Na, hát akkor figyelj, én átadom neked a terepet. Szerintem jó kis délelőtt, illetve kora délután elé néznek a hallgatók veled. Mi lesz ma a Best of Ezredforduló? Krisztina Aguilera-val indul. Azt kineved, az a nagyon-nagyon jó szám, 2003, Can't Hold Us Down, Lil Kimmel egy jó kis duett a kedvencem, mondhatni Krisztina Aguilerától, úgyhogy ezt szeretném, hogyha lejátszanád, és nem vennéd ki, mondjuk.
3: Okay,
1: és egyébként pedig jó, van itt minden, Ákos, Touch and Go, jó kis Madonna számok, minden. Na, hát akkor hajrá, Ábi, a tiéd a terep, és innentől egészen kettőig akkor te hozod a jó kis slágereket. Én nagyon szépen köszönöm a Paks FM minden hallgatójának, aki ma reggel itt volt velem az élesztőben, és hallgatott minket 6 órától egészen mostanáig 9 óra 20 perc van, én Harmad Gabi voltam, és további szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is!

0: FM-en. Mindjárt folytatjuk.
1: Gasman.

0: Max FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Fél tíz után járunk a mikrofonnál, Strasser Ádner van, üdvözlök mindenkit, egészen 2 óráig én játszom a legjobb slágereket. Maradjatok velem, hozok egy-két érdekességet is. Elsősorban kezdjük meg ezt a szép délelőttet Oliver Trivel és Robin Schulz-al, Miss You.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Az Umbertől szólt az Andres, nem is véletlen, hiszen ma hivatalosan is elindul a Sziget 5 napos fő programja, de aki figyelte a hajógyári szigetet, az tudja, hogy a buli valójában már 2 nappal ezelőtt elkezdődött. Vasárnap a -1. napon Bródy János több mint 60 éves életműve előtt tisztelegtek, több mint 50 előadó közel 70 Bródy dalt adott elő, és olyan különlegesség is volt, hogy ha én Rózsa volnék, Koncz Zsuzsa és Azaria előadásában is megszólalt. Tegnap a 0. napon pedig igazi Sziget nosztalgia jött, visszatért a Faithless, a Monarchiba és Goran Bregovic, vagyis olyan előadók, akik már a fesztivál korábbi évtizedeiben is emlékezetes koncerteket adtak. Ma pedig jön az első teljes fesztiválnap, és rögtön erős a kezdés, többek között Zara Larsson, Zomber, Wolf Alice, Underworld és Vintage Culture is színpadra lép, vagyis a Sziget idén egy kis multidézéssel indul, mától pedig teljes sebességre kapcsol. Így ezért hallottuk Zombertől az Andres, hogy kicsit hangolódjunk, és hogy az egyik másik fő fellépőt mondhassam, jöjjön Mozdarolarsz.

0: Your husband is coming.
1: És most közlekedj velünk!
2: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon az 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os folyóton Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett irányonként csak egy sáv járható. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es kilométer között.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
2: Ezek voltak a közlekedési hírek, mindenki vezessen óvatosan, és figyeljen az útszakaszokon. A következő órában pedig visszatérünk a zenékkel, a 10 órás hírek után jön Miles Smith-től, a Nice to Meet You.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Duna House. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől. A két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés, írja az MTI. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló ITM rendelet módosításának tervezete és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A 3 új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a 2. blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Értékelte a PFC vasárnapi bajnokiát Siye Erik, a Paksi NB1-es futballcsapat játékosa. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az OTP Bankliga 3. fordulójában a Paks a Honvéd együttesével mérkőzött meg a Fehérvári úti stadionban. A 2-2-es döntetlennel végző találkozót Siye Erik is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A nagy meleg ellenére egy intenzív mérkőzés volt. Mindkét csapatnak több lehetősége adódott a gólszerzésre, mindkét oldalra eldőlhetett volna a végén. Talán mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen született, azonban így, hogy kétszer is vezetni tudtunk, fájó, hogy elbuktunk két pontot inkább, mint hogy szereztünk egyet. A csapatban a múlt héthez képest ismét sok változás történt, és most sem tudtunk egy teljes hetet dolgozni. Remélhetőleg a jövő hétvégére már teljesen kiegyenesedünk, és még inkább rá tudjuk kényszeríteni az ellenfeleinkre a saját játékunkat, fogalmazott a paksi szélsőjátékos Sier Rik. A PFC a következő fordulóban a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára bajnokin, vasárnap délután.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10:05 van, folytatjuk itt a Paks FM-en, ahogy ígértem, hozom a jó slágereket és egy-két érdekességet, elsősorban azt, hogy milyen program lehetőségek várnak bennünket itt a következő napokban és hetekben, hiszen az augusztus és a nyarunk mindig tele van jobbnál jobb programokkal, még a meleg ellenére is. Továbbá fontos megjegyezni, hogy holnap teljes napfogyatkozás lesz, erről is hozok egy kis hírt, és egy kicsit a hírességek életébe is belenézünk, hiszen Brad Pitt elmondása szerint 7 évig nem fogyasztott alkoholt, ez törte meg most. De hogy zenéjünk is, és ahogy ígértem, jöjjön Mal Smith-től a Nice to Meet You.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: a szárnyak.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
2: Ma augusztus 11-én táncál vesz bölcskén. Jövök a hagyomány, 18 órakor kezdődik a Rákóczi Filmszínházban. Bölcskén augusztus 15-én lesz Richter hüllő és kisállat kiállítás. 10 óra 30-tól Bölcskén a rendezvényházban. Családi program lesz Szekszárdon a Babics Mihály Kulturális Központban, szezonnyitó ringató a Bödőteremben augusztus 15-én 10 órától. Pajtáska adománygyűjtést szerveznek, jó állapotú iskolatáskád, alsós-felsős méretet, űrisd ki, tisztítsd meg, töltsd meg akár tangszerekkel, tornafelszerelésekkel, vagy az évnyitó szükséges ünnepi öltözékkel. Add le 2026. augusztus 17-ig, hétköznapokon 8-tól 16 óráig a Szociális Központban, Pakson az Ifjúság utca 4 alatt várják az adományokat. Augusztus 19-én Simon tornyán jön a második bagolytúra, az indulás 18 órától lesz. Augusztus 20-án Kalocsán jönnek a Szent István napok, lesz ünnepi testületi ülés, ünnepi szentmise és városi megemlékezés. Pakson a Szent István napok augusztus 19-től 21-ig tartanak. Lesznek többek között piknikmozi, tűzvirág fellépés, méringer, Neoton Família vagy éppen a Pornograszt. Szekszárdon is rendeznek Szent István napokat, ünnepi kenyérszentelés és szentmise, ünnepi felvonulás, koszorúzás, Attila fiai társulat nagy koncert lesz este a Béra téren.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

az Adventurától szólt az Obsession. Most pedig térjünk rá arra az eseményre, ami nem sűrűn történik meg. Holnap este érdemes lesz az eget figyelni, ugyanis napfogyatkozás érkezik. A világ egyes részein, például Izlandon, Grönlandon és Spanyolországban bizonyos területeken teljes napfogyatkozás láthatnak. Nálunk viszont csak részleges lesz a jelenség, de így is egészen izgalmas. Budapesten nagyjából 19 óra 22-kor kezdődik, és 19 óra 56 körül éri el a maximumát. Különlegessége, hogy ekkora nap már nagyon alacsonyan jár, így sarló alakú nap bukik majd elő a horizont közelében, és egy fontos dolog, szabad szemmel vagy egyszerű napszemüvegben tilos közvetlenül a napba nézni, megfelelő napfogyatkozási néző szemüveg szükséges. Ha tehát holnap este tiszta lesz az ég, Magyarországról is láthatunk egy olyan égi jelenséget, ami azért nem mindennapos, így aztán mindenki készüljön fel és szerezzen be egy-egy olyan napszemüveget vagy szemüveget, ami a napfogyatkozás nézésére való, hiszen nem akarjuk, hogy a szemünk egy rossz döntés miatt károsodjon jobban és gyorsabban, ahogyan annak nem kéne. De most menjünk vissza a zenéhez, jöjjön Status Quo-tól a

A hősöktől szólt a kilépő, és hogy egy kicsit foglalkozunk a hírességekkel, meglepő vallomást tett Brad Pitt, a 62 éves színész elárulta, hogy 7 teljes év józanság után ismét alkoholt fogyaszt. Azt mondja azonban, hogy ma már sokkal szigorúbb határokat tart. Pitt az Eszkírnek mesélt, hogy jelenleg néhány pohár bort megenged magának, nagyon mennyiséget viszont már nem. Korábban másfél éven keresztül anonim alkoholisták találkozójára is járt, és 2020-ban nyilvánosan Bradley Coopernek is megköszönte, hogy segített neki a józanság felé vezető úton. A színész azt is elismerte, hogy volt, amikor ismét túlságosan magabiztossá vált az alkohollal kapcsolatban, és ebből értette meg, hogy továbbra is nagyon szigorúan kell tartani a saját határait. Így van, nem csak így van, a hírességek még a legnagyobbak is el tudnak esni, de örülünk, hogy helyrehozza, kitartást és a legjobbakat kívánunk neki innen is. Mi megfolytatjuk a zenével, jön Azdisztól a Touch Me.

0: az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!

kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os főúton Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett irányonként csak egy sáv járható. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es kilométer között.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órában pedig megkezdjük Shawn Mendes-zel és az If I Can.

az If I Can't Have You, a 2019-ben megjelent sláger hatalmas kritikai és kereskedelmi sikert aratott. Magyarországon és Kínában a slágerlisták első helyéig emelkedett, míg az amerikai Billboard Hot 100-as listán a második helyen debütált, ami Mendes karrierjének egyik legmeghatározóbb pozíciója volt ezen a listán. Vele kezdjük meg a 11 órát.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsom Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Több mint 578.000 aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt több mint 30.000-rel, az idei első fél évben 21.000-rel nőtt, közölte az Opten cég információs szolgáltató hétfőn az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy 2024-ben működött először több aktív egyéni vállalkozás Magyarországon, mint társas vállalkozás. 5 évvel korábban még egyértelmű volt a társas vállalkozások fölénye. Azóta az aktív egyéni vállalkozások száma közel 19%-kal nőtt, miközben a társas vállalkozásoké 7%-kal csökkent. A két vállalkozási forma évről évre közeledett egymáshoz, míg a mérleg nyelve átbillent. Bár szinte minden ágazatban nőtt az aktív egyéni vállalkozások száma, az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll 55%-os bővüléssel, ezt követi az egyéb szolgáltatások 40%-os, a művészet, sport és szabadidő 36%-os, valamint az oktatás 31%-os bővüléssel. A paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napi rend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
5: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó aszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtette.
4: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
5: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg, ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az országos atomenergia hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
4: 4 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói az elmúlt hétvége folyamán, közölte a katasztrófavédelem. Egy 10 négyzetméteres faszerkezetű lemezborítású teraszéget péntek reggel Tolnán a Humokhegyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Fél hektáron égett a gazos cserjés terület egy családi ház kertjében péntek délután Felsőnyéken a Kossuth utcában. A tűzesethez a Lajos Komáromi önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 4 hektáron égett a tarló péntek délután Jágónakon a Zrínyi utca közelében. A tűzesethez a sásdi, a dombovári, a komlói és a kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segítette, amely körbeszántotta az égő területet. 250 négyzetméteren égett a magas fűves vegetáció, valamint egy nagyméretű körbál a szombat este Mágocson a Széchenyi utcában. A keletkezett tüzet a dombovári hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el. Árokba hajtott, majd az oldalára borult egy személyautó vasárnap reggel Dunaszentgyörgyön a 6-os számú főút 122-es kilométerénél. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 6 perc van, folytatjuk a jó slágereket a 11 órási hírek után. Ebben az órában is játszom a jó hangulatot, illetve hozok egy-két témát is, mint például, hogy a NASA több mint 20 holdra szállásra készül, és holdbázisokra, valamint arra is fényt vetünk most, hogy tényleg károsak lehetnek-e a pezsgő tabletták. Maradjatok velem, hogy ezeket megtudjuk, és játszunk egy kis zenét. Jöjjön Shawn Mendes-től az If I Can't Have You.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Tóth Abigail és Accentől szólt a Sugar Daddy. Most pedig egy olyan érdekességet akar a NASA, ami terveik szerint a következő években több mint 20 robotikus küldetés indulhat a Hold felé, és ezek már egy jóval nagyobb tervet készítenek elő, egy állandó holdbázis létrehozását. A helyszín a Hold déli pólusának térsége lenne, először robotok érkeznek, amelyek többek között az energiaellátást, a kommunikációt és a felszíni közlekedést tesztelik, majd fokozatosan épülnek ki az infrastruktúra, amely hosszabb emberi tartózkodást is lehetővé tenne. A déli pólus azért is érdekes, mert egyes állandóan árnyékokban lévő kráterekben vízjég található, ebből a jövőben akár ivóvizet, oxigént, sőt rakéta üzemanyagok, szükséges alapanyagokat is elő lehetne állítani, vagyis több mint fél évszázaddal az Apollo program után már nem egyszerűen az a kérdés, hogy visszajutunk-e a Holdra, hanem az, hogy képesek leszünk-e ott tartósan berendezkedni. Erre készül most a NASA a következő években. Kíváncsisággal várjuk, hogy mit találnak, és hogy milyen sikerekkel járnak. Most viszont jöjjön Jason Derulótól

Ez volt két Janaitól a Bacardi Feeling 1997-ből, most pedig egy olyan érdekességet dolgozunk ki, hogy sokak szinte üdítőként isszák a vitaminos pezsgő tablettákat, pedig a Voice összefoglalója szerint hosszú távon is rendszeresen fogyasztva érdemes odafigyelni arra, mi van bennük. A pezsgést okozó hidrogénkarbonát például gyakran nátriummal vegyítik, emellett lehet bennük édesítőszer, színezék, aroma és tartósítószer is. A cikk arra is figyelmeztet, hogy a vitaminokból sem igaz, hogy minél több, annál jobb, különösen a zsírban oldódó vitaminok lehet túladagolni. A szénsav pedig az arra érzékenyeknél puffadást okozhat. A lényeg tehát nem az, hogy minden pezsgőtabletta káros, hanem hogy érdemes megnéznünk az összetételét, betartani az ajánlott adagokat, a vitaminok nagy részét pedig lehetőség szerint változatos táplálkozással bevinni, és nem csak a pezsgőtablettákra hagyatkozni. Ezt tegyük mindannyian így. Most pedig jön a Pet Shop Boys-tól a New York City.

Az ocsomácsótól szólt a lazulj bele. Mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, elérkeztünk a délhez. A következő órában pedig jön a Best of Ezred forduló óránk. Csak a 2000-es évekből játszom. Elsőként itt lesz velünk Christina Aguilera és a Lil Kimtől a Can't Hold.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be közösségi oldalán hétfőn Gajdos László. Az élőkörnyezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, idézi az MTI a tárcavezetőt. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés, írja az MTI. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló ITM rendelet módosításának tervezete és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a kettes blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a kettes blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a kettes blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. Összeütközött két személygépkocsi Dunaföldváron a 6-os számú főút és a Vörösmarty utca kereszteződésében hétfőn délután, közölte a katasztrófavédelem. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a mentősök segítségével kiemeltek egy utast az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sérült állapotáról azonban nem közölt további információt a hatóság.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Értékelte a PFC vasárnapi bajnokiát Siye Erik, a Paksi NB1-es futballcsapat játékosa. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az OTP Bankliga harmadik fordulójában a Paks a Honvéd együttesével mérkőzött meg a Fehérvári úti stadionban. A 2-2-es döntetlennel végző találkozót Sia Erik is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A nagy meleg ellenére egy intenzív mérkőzés volt. Mindkét csapatnak több lehetősége adódott a gólszerzésre, mindkét oldalra eldőlhetett volna a végén. Talán mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen született, azonban így, hogy kétszer is vezetni tudtunk, fájó, hogy elbuktunk két pontot inkább, mint hogy szereztünk egyet. A csapatban a múlt héthez képest ismét sok változás történt, és most sem tudtunk egy teljes hetet dolgozni. Remélhetőleg a jövő hétvégén már teljesen kiegyenesedünk, és még inkább rá tudjuk kényszeríteni az ellenfeleinkre a saját játékunkat, fogalmazott a paksi szélsőjátékos Sia Erik. A PFC a következő fordulóban a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára bajnokin, vasárnap délután.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek az ezredfordulóról.
4: Elmúlott dél, így megkezdjük a Best of ezredforduló óránkat, így kedd délután. Elsőként szóljon Christina Aguilera-tól és Lil Kim-től a Can't Hold Us Down, de utána még nagyon sokan itt lesznek velünk, Jade a Fettyó, Touch and Go, Ákos, és még sorolhatnám. Elsőként hallgassuk Can't Hold Us Down-t.
0: Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.

A Straight to Number One, a brit touch and go jazz pop együttes legismertebb dala, amelyik 2000-ben jelent meg az I Found You Very Attractive című debütáló albumokon. A főbemászol fúvósokkal dúsított popszám jellegzetessége a kacér, suttogós visszaszámlálás, amely a refrénben hirtelen a lényegre tér. A dal hatalmas népszerűségnek örvendett a klubokban, és a számos különböző verzió, illetve remix készült belőle, emellett a popkultúrába is bevonult. A következő szám, ami befér nekünk ide a Best of ezredforduló óránkba, az alig hittet Kovács Ákos magyar énekes dalszerző egyik legnépszerűbb pop-rock stílusú szerzeménye, amely eredetileg a 2002-es Új Törvény című albumán jelent meg. A dal egyik kislemez maxi CD-t is kapott, és az évek során számos koncertlemezre, köztük az akusztikus Andante 2003 és a legutóbbi áradás 2023. három korongokra is felkerült. Most hallgassuk Ákostól az alig hitteret.

A Sorry Seems to Be the Hardest Part egy ikonikus ballada, amelyet eredetileg Elton John és Bernie Taupin írt, és Elton John jelentetett meg 1976-ban a Blue Movie című albumán. A dal egyik legismertebb és legsikeresebb feldolgozását hoztam most el. A Blue nevű brit fiú együttes készítette el 2002-ben, amelyben maga Elton John is közreműködött vendégelőadóként, énekhanggal és zongorával. Ez a verzió hatalmas nemzetközi sláger lett, és többek között az Egyesült Királyság slágerlistájának első helyéig jutott. A következő szám, amit meg fogok játszani, az az I'm Out of Love. Az amerikai énekesnő Anastasia debütáló kislemeze a 2000-ben megjelent Not That Kind című albumáról. A dal hatalmas nemzetközi sikert aratott, és világszerte ismerté tette az énekesnőt, jellegzetesen erőteljes szólós hangjának köszönhetően. Különösen Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon vált óriási slágerré, ahol hetekig vezette a slágerlistákat. Hallgassuk is most Anastasiától az I'm Out of Love.

0: Cheryl Cole hozta el nekünk a Fight for This Love-ot egészen 2009-ből, ezzel zárom is a Best of óránkat, ami ma a Best of ezredforduló volt, a legjobb slágerek a 2000-es évekből. Egy óra után pedig visszatérünk és hozom az all-time slágereket, maradjatok velem!
1: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.

0: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 11-e kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. A nukleáris biztonságról is beszélt Magyar Péter a parlamentben. Újraindították a paksi atomerőmű 2-es blokkját. Sije Erik is értékelte a PFC hétvégi mérkőzését. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a 2-es blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. A paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napirend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
2: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg. Miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni, az Európát sújtó asszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtettek.
1: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
2: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg. Ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az Országos Atomenergia Hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
0: Paks FM hírek.
1: 4 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói az elmúlt hétvége folyamán, közölte a katasztrófa védelem. Egy 10 négyzetméteres faszerkezetű lemezborítású terasz égett péntek reggel Tolnán a Humokhegyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Fél hektáron égett a gazos cserjés terület egy családi ház kertjében péntek délután Felsőnyéken a Kossuth utcában. A tűzesethez a Lajos Komáromi önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 4 hektáron égett a tarló péntek délután Jágónakon a Zrínyi utca közelében. A tűzesethez a sásdi, a dombovári, a komlói és a kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segítette, amely körbeszántott.

0: autó előzését. A járművek egy jobbra ívelő kanyarhoz értek, amikor a velük szemben szabályosan haladó autós észlelve ezt, megpróbált jobbra húzódni, majd elvesztette uralmát a járműve felett, és az autó bal elejével a szabálytalanul előző kocsi oldalának ütközött. A szabálytalan autó ennek hatására átsodródott a másik sávba, és az ott haladó járműnek ütközött, majd az útról lesodródott és felborult. A balesetben 4 személy könnyebben megsérült. Vasárnap délelőtt Bátaszéken egy elektromos rolleres kanyarodás során az útesten lévő kavicsokon megcsúszott, majd egyensúlyát elveszítette és felborult. A rolleres bukós is okot viselt, így könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Vasárnap a kora délutáni órákban egy motoros Dunaföldváron közlekedett, amikor a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt egy balra ívelő útkanyarban elvesztette uralmát a motor felett és elesett. A motoros könnyű sérüléseket szenvedett. A hétvégén történt további 8 anyagi káros baleset közül 3 vadelütés volt, egy esetben a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt történt baleset, 2 parkolóból való kitolatáskor történt ütközés, 1 alkalommal az elsőbség meg nem adása miatt, és 1 esetben pedig a sofőr ittassága miatt történt baleset. Összeütközött 2 személygépkocsi Dunaföldváron a 6-os számú főút és a Vörösmarty utca kereszteződésében hétfőn délután, közölte a katasztrófa védelem. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a mentősök segítségével kiemeltek egy utast az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sérült állapotáról azonban nem közölt további információt a hatóság.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Értékelte a PFC vasárnapi bajnokiát Sije Erik, a Paksi NB1-es futballcsapat játékosa. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az OTP Bankliga 3. fordulójában a Paks a Honvéd együttesével mérkőzött meg a Fehérvári úti stadionban. A 2-2-es döntetlennel végző találkozót Sije Erik is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A nagy meleg ellenére egy intenzív mérkőzés volt. Mindkét csapatnak több lehetősége adódott a gólszerzésre, mindkét oldal arra eldőlhetett volna a végén. Talán mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen született, azonban így, hogy 2-szer is vezetni tudtunk, fájó, hogy elbuktunk 2 pontot inkább, mint hogy szereztünk egyet. A csapatban a múlt héthez képest ismét sok változás történt, és most sem tudtunk egy teljes hetet dolgozni. Remélhetőleg a jövő hétvégén már teljesen kiegyenesedünk, és még inkább rá tudjuk kényszeríteni az ellenfeleinkre a saját játékunkat, fogalmazott a paksi szélsőjátékos Sije Erik. A PFC a következő fordulóban a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára bajnokin, vasárnap délután. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
3: 13 óra 10 perc van, megkezdtük az 1 órát is, visszatérve az all-time slágerekkel, illetve elmondom, hogy milyen program lehetőségek vannak, és hogy az időjárás hogyan alakul a következő napokban. A jó hangulattól nem is beszélve, kezdjük, és jön Olivia Dean-től a So Easy.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma augusztus 11-én táncház lesz Bölcskén. Jövünk a hagyomány, 18 órakor kezdődik a Rákóczi Filmszínházban. Bölcskén augusztus 15-én lesz Richter hüllő és kisállat kiállítás. 10 óra 30-tól Bölcskén a rendezvényházban. Családi program lesz Szekszárdon a Babics Mihály Kulturális Központban, szezonnyitó ringató a Bödőteremben augusztus 15-én 10 órától. Pajtáska adománygyűjtést szerveznek, jó állapotú iskolatáskád, alsós-felsős méretet, ürítsd ki, tisztítsd meg, töltsd meg akár tangszerekkel, torna felszerelésekkel, vagy az évnyitó szükséges ünnepi öltözékkel. Add le 2026. augusztus 17-ig, hétköznapokon 8-tól 16 óráig a Szociális Központban, Pakson az Ifjúság utca 4 alatt várják az adományokat. Augusztus 19-én Simon Tornyán jön a második bagoly túra, az indulás 18 órától lesz. Augusztus 20-án Kalocsán jönnek a Szent István napok, lesz ünnepi testületi ülés, ünnepi szentmise és városi megemlékezés. Pakson a Szent István napok augusztus 19-től 21-ig tartanak, lesznek többek között piknikmozi, tűzvirág fellépés, méringer, Neoton Familia vagy éppen a Pornograszt. Szekszárdon is rendeznek Szent István napokat, ünnepi kenyérszentelés és szentmise, ünnepi felvonulás, koszorúzás, Attila fiai társulat nagy koncert lesz este a Béra téren.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most! Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszán túl és északkeleten erős lökések kísérhetik majd az északi-északkeleti szelet. Hajnalban 9-19 fok várható, az északi völgyekben felfrissülhet a legjobban a levegő. Mérséklődik többfelé átmenetileg, meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyófelhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható, a nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az észak-keleti szél, kora reggel 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok mérül. Majd délután 27 és 32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: Carly Rae Jepsen Salt and More. És mint arról már beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció, Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Parfestre. A város küldöttsége mellett egy városi különbusz is indult a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Forstein Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte Pálfi Katalin kolléganőnknek, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, amelyben a dunakömlődi születésű kitelepítés Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
1: Reichertshofenben járt egy paksi delegáció. A városi delegáción kívül egy kiránduló csoport is részt vett a Parfesten. A négy napos kirándulásnak részese volt Forsterné Jutka is, akit egy nagy meglepetés ért kint Németországban. Jutka, mi volt ez a meglepetés?
2: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületé, egy nagyon szép, kényelmes helység volt, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Führ Jutka Forster, és nem tudtam, hogy mi van a csomagban, mert a rokonságtól azt az üzenetet kaptam, hogyha elfogadok egy kömlődi ruhát, akkor nekem adják. És én tudtam, hogy ez a ruha, míg dunakömlődi felvonulásból emlékeztem rá, hogy világos színű. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, ez egy piros öltözék, és kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él, a felesége küldte nekem ezt a csomagot, gondolta, hogy én szívesen elfogadom. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, és ugye volt a Reichertshofeni Parfestnek a felvonulása, és a buszon lévő utas társaim között a német nemzetiségi néptánc csoport volt, négy pár is a buszon utazott, és látva ezt az öltözéket, hát ez gyönyörűség, és akkor én kapva kaptam az alkalmon, hogy ezt fel kell venni, és felvonulni a paksi csapattal. És a Somkert fiatalember lett a párom, és így beöltöztünk, és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Parfesti sörsátorhoz. Nagy meglepetés volt nekem, mert gyönyörű ez a ruha. És a másik, amit el szeretnék mondani, hogy ugye a családi kötődés miatt a férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unokatestvérével. Ami már nagy öröm, mert két évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk, és ez is egy szombat délután létrejöhetett.
1: Hát akkor két meglepetés is ért, úgyhogy duplán öröm volt neked ez a Reichertshofeni kirándulás.
2: Nagyon-nagyon nagyszerű volt. Csodálatosan fogadtak bennünket, mindenbe segítettek, kirándultunk, városnézés, és mindig ott voltak mellettünk, kísértek szeretettel. Nekik is nagy élmény volt, hogy a csoporttal lehettek.
0: Köszönjük az interjút Pálfi Katalin kolléganőnknek, most vissza a zenékhez, jön Barison Cyrus-tól és Miley Cyrus-tól a No

0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

royalty. Illirától szólt a royalty. Ezzel zárom is az egy óránkat, 2 óra után én már nem köszönök vissza. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és kellemes még kitartást ebben a meleg napon. Holnap már jön egy kis lehűlés, további jó rádiózást,

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Duna House. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől. A két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a kettes blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. 11 baleset helyszínén kellett intézkedni az egyenruhásoknak Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén, ebből 3 balesetben könnyebben megsérültek, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Szombaton délután egy autós a 61-es számú főúton közlekedett Nagykóny irányából Tamási felé, amikor az előzni tilos tábla ellenére megkezdte az előtte haladó autó előzését. A járművek egy jobbra ívelő kanyarhoz értek, amikor a velük szemben szabályosan haladó autós észlelve ezt megpróbált jobbra húzódni, majd elvesztette uralmát a járműve felett és az autó bal elejével a szabálytalanul előző kocsi oldalának ütközött. A szabálytalan autó ennek hatására átsodródott a másik sávba és az ott haladó járműnek ütközött, majd az útról lesodródott és felborult. A balesetben 4 személy könnyebben megsérült. Vasárnap délelőtt Bátaszéken egy elektromos rolleres kanyarodás során az útesten lévő kavicsokon megcsúszott, majd egyensúlyát elveszítette és felborult. A rolleres bukós isakot viselt, így könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Vasárnap a kora délutáni órákban egy motoros Dunaföldváron közlekedett, amikor a sebességnál nem megfelelő megválasztása miatt egy balra ívelő útkanyarban elvesztette uralmát a motor felett és elesett. A motoros könnyű sérüléseket szenvedett. A hétvégén történt további 8 anyagi káros baleset közül 3 vadelütés volt, egy esetben a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt történt baleset, 2 parkolóból való kitolatáskor történt ütközés, 1 alkalommal az elsőbbség megnemadása miatt és 1 esetben pedig a sofőr ittassága miatt történt baleset.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Pontos idő 14 óra 4 perc, augusztus 11-e, kedd van, ez pedig itt a Paks FM. Hello mindenkinek, a Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, minden mi szemszájnak ingere ebben a kánikulában fürdőző augusztusi délutánon. Zenével kezdünk, az ausztrál Kevin Parkerrel, alias Tame Impalával, a Dracula következik egy idei track, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

0: jobban szól a Paks FM slágereivel.
1: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könnycsepp az arcomra még mindig visszajár. Átálltak a hónapok lassan egy év, és azt mondták az idő.

Ez volt Kylie Minogue és Sia duettje a Dance Alone 2024-ből. Nos, augusztus 11-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Zsuzsanna, Tiborc, Luisa, Tarján, Tibor, Klára és Liliana nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább. Alesso és David Guetta következik a Never Going Home Tonight 2024-ből. Let's go!

0: Shawn Mendest hallottátok, a Wondert 2020-ból, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a napsütésben fürdőző augusztusi délutánnak a lendületét. Visszautazunk 2003-ba, Sean Paul és Sasha következik az I'm Still In Love With You, egy kis reggis dabos őrület. Let's go!
1: Sean Paul and Sasha, come see-

Ez volt Miles Smith és a 2025-ös Stay If You Wanna Dance. Nos, a nationalgeographic.hu-n olvasom, hogy elkészültek az első felvételek a Hold felszínébe csapódott SpaceX rakétáról. Az előrejelzéseknek megfelelően magyar idő szerint augusztus 5-én egy űrszemétnek számító rakéta csapódott a Hold felszínébe, számol be az IFL Science. Amint egy 4 tonnás, 14 méter hosszú objektum a SpaceX egyik Falcon 9-esének felső fokozata volt, mely a Blue Ghost nevű Hold missziót indította el 2025. januárjában. Milyen szép misszió név, Blue Ghost, kék szellem, wow! A rakéta fokozatnak, folytatódik a cikk, vissza kellett volna térnie a Föld légkörébe, ahol megsemmisült volna, ám végül a Hold felé folytatta útját. A becsapódás az égitest földfelüli oldalának peremén, az Einstein kráter közelében történt meg. A NASA becslése alapján a mintegy 4000 kg-os űrszemét körülbelül 18 méter átmérői és 4 méter mély krátert hagyhatott maga után. Az ütközést közvetlenül nem sikerült megfigyelni bolygónkról, a chilei Very Large Telescope, azaz nagyon nagy teleszkóp azonban érzékelte a felszínről a felverődő anyagfelhőt, amely nagyjából 5-10 percig maradt a Hold felszíne fölött. A friss kráterről az első közvetlen képeket a dél-koreai Danuri Hold szonda készítette. Az eddigi felvételeken egy sötét folt látható, a becsapódás részleteinek feltárásához további megfigyelésekre lesz szükség. Nem ez volt az első alkalom, hogy nagyobb emberalkotta objektum csapódott a Holdba. 2022. márciusában egy rakéta fokozat ütközött a felszínnel és szokatlan kettős krátert hozott létre. Az objektum eredetét eleinte egy SpaceX rakétához kötötték, későbbi elemzések azonban arra utaltak, hogy a kínai Chang'e-5T1 holdmisszió egyik rakéta fokozata állhatott a háttérben. A mostani esemény önmagában nem jelent veszélyt, a Hold felszínét természetes eredetű becsapódások is folyamatosan érik. A történtek mégis ráirányítják a figyelmet az egyre növekvő űrszemét problémájára. A Föld körül már több ezer használaton kívüli űreszköz kering, de a Hold környezetének és felszínének egyre intenzívebb használata is új kérdéseket vet fel az űrszeméthez fűződő felelősség kapcsán. Hogyan fogunk megszabadulni attól a rengeteg szeméttől és hulladékanyagtól, ami a Föld körül kering már is? Na hát remélhetőleg a tudósok azért erre is megtalálják majd a választ. Most Anne-Marie és Klim Bandit következik a Cry Baby 2024-ben.

Jonas Blue-t hallottátok, ez volt a 2016-os Fast Car. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: a Pax FM slágereivel. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Több mint 578 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel nőtt, közölte az Opten cég információs szolgáltató hétfőn az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy 2024-ben működött először több aktív egyéni vállalkozás Magyarországon, mint társas vállalkozás. 5 évvel korábban még egyértelmű volt a társas vállalkozások fölénye. Azóta az aktív egyéni vállalkozások száma közel 19%-kal nőtt, miközben a társas vállalkozásoké 7%-kal csökkent. A két vállalkozási forma évről évre közeledett egymáshoz, míg a mérlegnyelve átbillent. Bár szinte minden ágazatban nőtt az aktív egyéni vállalkozások száma, az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll 55%-os bővüléssel, ezt követi az egyéb szolgáltatások 40%-os, a művészet, sport és szabadidő 36%-os, valamint az oktatás 31%-os bővüléssel. A paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napi rend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
3: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó aszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtette.
2: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
3: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg. Ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az Országos Atomenergia Hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Értékelte a PFC vasárnapi bajnokiát Siye Erik, a paksi NB1-es futballcsapat játékosa. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az OTP Bankliga harmadik fordulójában a Paks a Honvéd együttesével mérkőzött meg a Fehérvári úti stadionban. A 2-2-es döntetlennel végző találkozót Siye Erik is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A nagy meleg ellenére egy intenzív mérkőzés volt. Mindkét csapatnak több lehetősége adódott a gólszerzésre, mindkét oldal arra eldőlhetett volna a végén. Talán mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen született, azonban így, hogy kétszer is vezetni tudtunk, fájó, hogy elbuktunk 2 pontot inkább, mint hogy szereztünk egyet. A csapatban a múlt héthez képest ismét sok változás történt, és most sem tudtunk egy teljes hetet dolgozni. Remélhetőleg a jövő hétvégén már teljesen kiegyenesedünk, és még inkább rá tudjuk kényszeríteni az ellenfeleinkre a saját játékunkat, fogalmazott a paksi szélsőjátékos Siye Erik. A PFC a következő fordulóban a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára bajnokin, vasárnap délután.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
4: pontos idő 15 óra 5 perc, augusztus 11-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Post Malone kezd. 2024-ből jön tőle az I Had Some Help. Let's go!
1: És most egy új

0: És most! Nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Fox FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 36 Celsius fok van odakint, a napsütéses idő jellemző természetesen egész álló nap. Kánikula, majd hidegfronti hatás, ezek az előrejelzések az oldal szerint. Narancs figyelmeztetés van még kiadva hűségre, de az enyhülés már a küszöbön áll, amennyiben holnap szerdán már 30 fok lesz csak a napi csúcs hőmérséklet. Egy hidegfronti hatás következtében visszaenyhülünk majd szépen. A 30 fok közeli hőmérsékletek kitartanak egészen péntekig, amikor is egy emelkedő tendenciának köszönhetően majd megint visszatér, főleg vasárnapra a 36 fokos hőség, és a hétfő 37 fokkal indul majd, de ennyire még ne szaladjunk előre, most még egészen kellemes napok következnek. Az éjszakai negatív csúcshőmérséklet akár 13 fokig is visszacsökkenhet, ezt csütörtökre írja majd, úgyhogy frissítő éjszakák elébe nézünk, szellőztessetek sokat majd az éjszakai órák során. De a napsütés az egész héten jellemző lesz, ezért tehát a magas UVB sugárzás értékekre is végig figyelmeztet bennünket az oldal, ami azt jelenti, hogy ha kimerészkedtek, a napkáros sugarai ellen kalappal, sapkával, magas faktorú naptejjel, világos színű ruhákkal, illetve UV-szűrős napszemüveggel vetitek fel a küzdelmet, illetve a legjobb gyógyír a kánikula ellen természetesen a hidratáció, ígyatok sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

Walking on a Dream. Ezt hallottátok az Empire of the Sun-től egy 2025-ös tracket. És már megyünk is tovább, mi nem törjük meg ennek a kánikulában dús augusztusi délutánnak a lendületét. Black Bear következik, a 2021-es At My Worst. Yeah. Let's go!

Martin Garrix hallottátok, ez volt a Butterflies. Nos, a Player.hu írja, hogy az esküdtek kiválasztásának többnapos folyamatával megkezdődött a bírósági tárgyalás Tupac Shakur 3 évtizeddel ezelőtti meggyilkolásának ügyében hétfőn Nevada államban. Tupacet 1996. szeptember 7-én lőtték le a 7-es BMW-jében egy melléguruló Cadillacből. 4 lövés érte, 2 műtéten esett át, eltávolították az egyik tüdejét, de miután légzése összeomlott, édesanyja úgy döntött, hogy kapcsolják le a lélegeztetőgépről. A nyomozás 2019-ig nem hozott eredményt, de újraindult, miután Dwayne Davis, egykori bandavezér társszerzőként jegyzett visszaemlékezésében részletesen leírta a gyilkosságot. A vád szerint ő adott utasítást Tupac meggyilkolására a Las Vegas belvárosi sétányán. 2023-ban tartóztatták le a gyilkossággal összefüggésben. Az ügyészek nem állítják, hogy Davis sütötte el a gyilkos fegyvert, de a vád szerint ő adott utasítást a lövések leadására. Dwayne Davis viszont korábban ártatlannak mondta magát a gyilkosságban, aminek motivációja a vád szerint bűnszervezet népszerűsítése céljainak szolgálatában. Egy 90-es évekbeli igazi könnyű zenei legenda végére kerülhet most pont, izgalmas fejlemények. Következzen is egy kis Tupac 1998-ból egy posztumusz kiadvány formájában a Changes.

The Scriptet hallottátok, ez volt 2017-ből a Rain, azaz eső. Na, hát bárcsak. Minden esetre óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hírösszefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. És szintén az M6-os autópályán burkolattélfestés zajlik, ami miatt kilométer szervén szerint csökkenő irányban bal oldalon Budapest felé korlátozzák a forgalmat. Itt Pakson, a Paks-Cece összekötő úton éppen csatornaépítési munkálatok zajlanak, ezért kilométer szelvény szerint csökkenő irányban bal oldalon korlátozzák a forgalmat. Faddon, a Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő úton hatósági tevékenység zajlik, ami miatt teljes útlezárás van érvényben 16 óra 45 percig.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekött.

0: perceket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: telefonszámon.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be közösségi oldalán hétfőn Gajdos László. Az élőkörnyezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, idézi az MTI a tárcavezetőt. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a kettes blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. 4 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói az elmúlt hétvége folyamán, közölte a katasztrófa védelem. Egy 10 négyzetméteres faszerkezetű lemezborítású terasz égett péntek reggel Tolnán a Humokhegyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Fél hektáron égett a gazos cserjés terület egy családi házkertjében péntek délután Felsőnyéken a Kossuth utcában. A tűzesethez a Lajos Komáromi önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 4 hektáron égett a tarló péntek délután Jágónakon a Zrínyi utca közelében. A tűzesethez a sásdi, a dombovári, a komlói és a kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segítette, amely körbeszántotta az égő területet. 250 négyzetméteren égett a magas hűves vegetáció, valamint egy nagyméretű körbál a szombat este Mágocson a Széchenyi utcában. A keletkezett tüzet a dombovári hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el. Árokba hajtott, majd az oldalára borult egy személyautó vasárnap reggel Dunaszentgyörgyön a 6-os számú főút 122-es kilométerénél. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett. Összeütközött két személy gépkocsi Dunaföldváron a 6-os számú főút és a Vörösmarty utca kereszteződésében hétfőn délután, közölte a katasztrófa védelem. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a mentősök segítségével kiemeltek egy utast az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sérült állapotáról azonban nem közölt további információt a hatóság.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsor műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
0: A pontos idő 16 óra 5 perc, augusztus 11-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Purple Disco Machine kezd. A Fire and Ice 2025-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Tartsatok velünk, let's go!
2: És most egy újabb óra

Ez volt Teddy Swims és a 2024-es Bad Dreams. Nos, augusztus 11-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Zsuzsanna, Tiborc, Luisa, Tarján, Tibor, Klára és Liliana nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Folytassuk tovább, a szó Sabrina Carpenteré, a Man Child következik 2025.

Ez volt Josh Brace és a 2024-es Easy. Nos, még két track következik, egy Alexandra Stantől és Nervótól, egy pedig Sigalától és Jacksonitól. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és ahogy ígértem, egy hamisítatlan pálifikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Alexandra Stan és Nervó következik a 2021-es Coming.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Merj lendületbe a Paks FM-mel. Summer. My Summer
1: Station. A nyári hónapokban is. It's so lovely when it's sunny.

0: FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Mint arról már beszámoltunk, Reinhardshofenben járta az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfestre, a városi küldöttség mellett egy városi különbusz is indult a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Forster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte Bálfi Katalin kolléganőnknek, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
2: Reinhardshofenben járt egy paksi delegáció. A városi delegáción kívül egy kiránduló csoport is részt vett a Párfesten. A négy napos kirándulásnak részese volt Forsterné Jutka is, akit egy nagy meglepetés ért kint Németországban. Jutka, mi volt ez a meglepetés?
3: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a Tűzoltó Egyesületé egy nagyon szép, kényelmes helység volt, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Führ Jutka Forster. És nem tudtam, hogy mi van a csomagban, mert a rokonságtól azt az üzenetet kaptam, hogy ha elfogadok egy kömlődi ruhát, akkor nekem adják. És én tudtam, hogy ez a ruha, míg dunakömlődi felvonulásból emlékeztem rá, hogy világos színű. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, ez egy piros öltözék, és kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él, a felesége küldte nekem ezt a csomagot, gondolta, hogy én szívesen elfogadom. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, és ugye volt a Reinhardshofeni Párfestnek a felvonulása, és a buszon lévő utas társaim között a német nemzetiségi néptánc csoport volt, négy pár is a buszon utazott, és látva ezt az öltözéket, hát ez gyönyörűség, és akkor én kapva kaptam az alkalmon, hogy ezt fel kell venni, és felvonulni a paksi csapattal. És a Somkert fiatalember lett a párom, és itt beöltöztünk, és büszkén mentem végig a Reinhardshofeni utcákon, Párfesti sörsátorhoz. Nagy meglepetés volt nekem, mert gyönyörű ez a ruha. És a másik, amit el szeretnék mondani, hogy ugye a családi kötődés miatt a férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unokatestvérével. Ami már nagy öröm, mert két évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. És ez is egy szombat délután létrejöhetett.
4: Hát akkor két meglepetés is ért, úgyhogy duplán öröm volt neked ez a Reinhardshofeni kirándulás.
3: Nagyon-nagyon nagyszerű volt. Csodálatosan fogadtak bennünket. Mindenbe segítette. Kirándultunk, városnézés, és mindig ott voltak mellettünk. Kísértek szeretettel. Nekik is nagy élmény volt, hogy a csoporttal lehettek.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Kiszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a hár.

Ez volt a Last Frequencies és a 2023-as Where Are You Now? Nos, az óra végén járunk, reklám következik majd, Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órát.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefon számon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Duna House. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglépítésűekétől. A két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés, írja az MTI. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló ITM rendelet módosításának tervezete és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A 3 új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napi rend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
3: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra 3-fokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó aszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtettek.
2: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
3: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg, ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az Országos Atomenergia Hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
2: Összeütközött 2 személygépkocsi Dunaföldváron a 6-os számú főút és a Vörösmarty utca kereszteződésében hétfőn délután, közölte a katasztrófavédelem. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a mentősök segítségével kiemeltek egy utast az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sérült állapotáról azonban nem közölt további információt a hatóság.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
0: Pontos idő 17 óra 5 perc, augusztus 11-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Benson Boone-nal kezdünk. 2025-ből jön tőle a Mystical Magical. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Megkezdődött a Pajtáska adománygyűjtő akció a Paks Kistérségi Szociális Központ szervezésében. Azt írják, hogy jó állapotú iskolatáskádat, alsós, felsős méret, űrisd ki és tisztítsd meg, töltsd meg, akár tanszerekkel, tornafelszereléssel vagy az évnyitóhoz szükséges ünnepi öltözékkel, és add le augusztus 17-éig, hétköznapokon 8 és 16 óra között a Szociális Központban, tehát itt Pakson, az Ifjúság útja 4. szám alatt. Az összegyűjtött felajánlásokat a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársai eljuttatják rászoruló családoknak. Bővebb információ az adománygyűjtő akcióról a Szociális Központ 0675 830 487-es telefonszámán kérhető. Közeleg a második Bagoly túra Simontornyán. Augusztus 19-én lesz, esti túra várható megújult ügyességi, kvíz és sportfeladatokkal új útvonalon. Indulása vártól 18 órától. 4-től 10 fős csapatok jelentkezését várják, a Simontornyai várban lehet jelentkezni, a rendezvényen pedig ingyenes a részvétel. Érdeklődni a 0674 486 354-es telefonszámon lehet, vagy pedig e-mailben a simontornyai.var@gmail.com e-mail címen. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 14-én, azaz pénteken lesz vetítés. Először 16 órától egy premiér következik, a Mancs őrjárat, a Dino film című animációs családi film, majd 18 órától a Michael című életrajzi film Michael Jackson életét veszi gorcső alá, természetesen 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premiér, a Jégrémes című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt Tate McRae és a 2025-ös sportscar. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában fürdőző augusztusi délutánnak a lendületét. Selena Gomez jön, a Back to You 2018-ból.

Ez volt Olivia Dean és az idei Man I Need. Nos, augusztus 11-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Zsuzsanna, Tiborc, Luisa, Tarján, Tibor, Klára és Liliana nevű hallgatóinkat köszöntetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. De a mai nap egyes kutatások szerint a maják időszámításának kezdete is. Ez alapján, az időszámítási rendszer alapján pedig az időszámlálást körülbelül 5125 évente újból kezdik és korszakonként számolják. Az új időszámítási kezdet 2012. december 22-ére esett a majáknál. Az idő nem ér véget, hanem csak az időszámítás aktuális ciklusa. Nagyon érdekes, nagyon kombinálós, nagyon izgalmas. Pont nemrég beszéltem Mel Gibson Apokalipto című filméről, ami majákról szól, és maják játszanak benne, és a maja korszakot vizsgálja meg. Nagyon súlyos film, és a maja időszámítás ezek szerint 5140 évvel ezelőtt kezdődött pont. Na, folytassuk Gabri Pontival és Sean Paul-lal, a Born to Love-ja következik 2025-ből.

0: Ez volt Burak Yeter és a 2020-as Teenage Runaway. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Leventa vagyok, és legközelebb a csütörtöki Best of kedvencek óránál találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorbanállással a kasszánál. Ez a Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Több mint 578 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel nőtt, közölte az Opten cég információs szolgáltató hétfőn az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy 2024-ben működött először több aktív egyéni vállalkozás Magyarországon, mint társas vállalkozás. 5 évvel korábban még egyértelmű volt a társas vállalkozások fölénye. Azóta az aktív egyéni vállalkozások száma közel 19%-kal nőtt, miközben a társas vállalkozásoké 7%-kal csökkent. A két vállalkozási forma évről évre közeledett egymáshoz, míg a mérlegnyelve átbillent. Bár szinte minden ágazatban nőtt az aktív egyéni vállalkozások száma, az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll 55%-os bővüléssel, ezt követi az egyéb szolgáltatások 40%-os, a művészet, sport és szabadidő 36%-os, valamint az oktatás 31%-os bővüléssel.
7: A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a 2-es blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, javítására és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a kettes blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. 11 baleset helyszínén kellett intézkedni az egyenruhásoknak Tolna vármegye útjain az elmúlt hétvégén, ebből 3 balesetben könnyebben megsérültek, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Szombaton délután egy autós a 61-es számú főúton közlekedett Nagykóny irányából Tamási felé, amikor az előzni tilos tábla ellenére megkezdte az előtte haladó autó előzését. A járművek egy jobbra ívelő kanyarhoz értek, amikor a velük szemben szabályosan haladó autós észlelve ezt megpróbált jobbra húzódni, majd elvesztette uralmát a járműve felett és az autó bal elejével a szabálytalanul előző kocsi oldalának ütközött. A szabálytalan autó ennek hatására átsodródott a másik sávba és az ott haladó járműnek ütközött, majd az útról lesodródott és felborult. A balesetben 4 személy könnyebben megsérült. Vasárnap délelőtt Bátaszéken egy elektromos rolleres kanyarodás során az útesten lévő kavicsokon megcsúszott, majd egyensúlyát elveszítette és felborult. A rolleres bukós isakot viselt, így könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Vasárnap a kora délutáni órákban egy motoros Dunaföldváron közlekedett, amikor a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt egy balra ívelő útkanyarban elvesztette uralmát a motor felett és elesett. A motoros könnyű sérüléseket szenvedett. A hétvégén történt további 8 anyagi káros baleset közül 3 vadelütés volt, egy esetben a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt történt baleset, 2-szer parkolóból való kitolatáskor történt ütközés, 1 alkalommal az elsőbség meg nem adása miatt, és egy esetben pedig a sofőr ittassága miatt történt baleset.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Össze.

0: Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be közösségi oldalán hétfőn Gajdos László. Az élőkörnyezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, idézi az MTI a tárcavezetőt. A paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napi rend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
3: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó aszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtettek.
2: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
3: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg. Ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az Országos Atomenergia Hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
2: Értékelte a PFC vasárnapi bajnokiát Siye Erik, a paksi NB1-es futballcsapat játékosa. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az OTP Bankliga harmadik fordulójában a Paks a Honvéd együttesével mérkőzött meg a Fehérvári úti stadionban. A 2-2-es döntetlennel végző találkozót Siye Erik is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A nagy meleg ellenére egy intenzív mérkőzés volt. Mindkét csapatnak több lehetősége adódott a gólszerzésre, mindkét oldalon arra eldőlhetett volna a végén. Talán mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen született, azonban így, hogy kétszer is vezetni tudtunk, fájó, hogy elbuktunk 2 pontot inkább, mint hogy szereztünk egyet. A csapatban a múlt héthez képest ismét sok változás történt, és most sem tudtunk egy teljes hetet dolgozni. Remélhetőleg a jövő hétvégén már teljesen kiegyenesedünk, és még inkább rá tudjuk kényszeríteni az ellenfeleinkre a saját játékunkat, fogalmazott a paksi szélsőjátékos Siye Erik. A PFC a következő fordulóban a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára bajnokin, vasárnap délután.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most egy újabb óra a Pax FM slágereivel. Pax Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Duna House. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenésben van. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal olcsóbb lett, és az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, és júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Tavasszal a panellakások átlagos négyzetméter ára már csak 11%-kal maradt el a téglaépítésűekétől. A két piac ekkor került a legközelebb egymáshoz. Júliusra ez a különbség újra közel 21%-ra nyílt. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés, írja az MTI. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló ITM rendelet módosításának tervezete és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A 3 új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a 2. blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2. blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a 2. blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Értékelte a PFC vasárnapi bajnokiát Siye Erik, a Paksi NB1-es futballcsapat játékosa. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az OTP Bankliga 3. fordulójában a Paks a Honvéd együttesével mérkőzött meg a Fehérvári úti stadionban. A 2-2-es döntetlennel végző találkozót Siye Erik is értékelte a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában. A nagy meleg ellenére egy intenzív mérkőzés volt. Mindkét csapatnak több lehetősége adódott a gólszerzésre, mindkét oldal eldőlhetett volna a végén. Talán mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen született, azonban így, hogy kétszer is vezetni tudtunk, fájó, hogy elbuktunk 2 pontot inkább, mint hogy szereztünk egyet. A csapatban a múlt héthez képest ismét sok változás történt, és most sem tudtunk egy teljes hetet dolgozni. Remélhetőleg a jövő hétvégén már teljesen kiegyenesedünk, és még inkább rá tudjuk kényszeríteni az ellenfeleinkre a saját játékunkat, fogalmazott a paksi szélsőjátékos Siye Erik. A PFC a következő fordulóban a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára bajnokin, vasárnap délután.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Ki az, aki ott volt az első paksi strandfesztiválon?
2: Én!
1: Harmad Gabi a stúdióban.
2: Sziasztok! Jó reggelt!
1: Első paksi strandfesztivál, szerintem egyébként Pajos Zoliék, mint szervezők, nagyon jól kitalálták ezt a dolgot, mert sokféle buli volt már az elmúlt 20-30 év alatt a strandon, de ilyen még állítólag nem.
2: Igen, igen, valóban, valóban jól kitalálták, és hát mindjárt erről lesz szó, hogy milyen is volt ez a buli, amit már mi is ugye előre bepromóztunk itt a rádióba, hiszen volt nálunk Don Panda, és pont nálad, és DJ Pajero, és Pajor Zoli, és hát kíváncsian vártuk, hogy milyen lesz, és hát előrejáróban azért annyit elmondok, hogy nagyon jó volt, de majd ezt részletesebben is kivesézem.
1: Így van, tehát azért érkeztél most, hogy egy kis élménybeszámolót adj, mert hogy én ugyan Zolinak megígértem, hogy megyünk, de nem tudtam ott lenni, nem is voltam Pakson szombaton, viszont te ott jártál, és elmondhatjuk azt is, hogy a videótudósításokat is neked köszönhetjük.
2: Így van.
1: Na mesélj, hát nagyon izgalmas és érdekes volt a történet, mert ugye talán sokan azt hitték, hogy úgymond minden funkcionáló medencét lehet majd használni.
2: Igen, lehet, hogy sokan ezt hitték. Egyébként jöttek többen is bikini, legalábbis így a lányokon láttam, hogy bikini felső volt rajtuk, vagy esetleg a bikini, hát tehát látszott, hogy ez a szedbe érkeztek, de ugye nem lehetett használni, csak a kis medence volt olyan, amiben be lehetett menni, itt volt a habparti is, majd erről is mindjárt beszélek, de onnan kezdeném, hogy 9 órakor kezdődött a plakát szerint az esemény, és én azt mondom, jó, azért barátnőimmel megbeszéltük, hogy olyan 9:30 tájéken fogunk kimenni, mondom, jó, akkor én 9:30-re ki is mentem, amíg nem jönnek a barátnőik, addig ugye már így a hangulatról próbálok egy kicsit közvetíteni a Facebook oldalunkon keresztül, és megyek kifelé ott a strandra vezető úton, és figyelj, odaértem a strandhoz közel, már nézek be, hát mondom, én itt zenét se hallok, én itt embert se látok innen kívülről, te jó ég, 9:30 van, mondom, még itt semmi nincsen, hát mikor lesz itt buli? Na aztán, ahogy beértem a strandra, és fölmentem a lépcsőn, akkor láttam, hogy de, már nagyon is vannak emberek, meglepően sokan is voltak már 9:30-kor, ami kívülről egyáltalán nem látszott, viszont azt jól hallottam, hogy nem hallok annyira hangos zenét, és nem hallom még ezt a DJ-zős zenét, mert ott ment egy alapzene, aztán olyan 10 óra tájéken, 10 előtt egy picivel Don Panda vette át a keverőpultot, és akkor kezdődött el igazából a zenei, tehát a DJ-zős buli része a dolognak, és ez alatt a fél óra alatt, amíg én ott voltam, szerintem kétszeresére minimum nőtt már a tömeg, és aztán imádtam, hát ki is posztoltam szerintem a Paks FM Facebook oldalára egy videót, amikor így elkezdtek bemenni a medencébe, akkor még nem volt habparti, de már elkezdtek bemenni a medencébe, és azt imádtam a legjobban, volt egy csaj, nagyon látszott rajta, hogy ő nagyon éli most ezt a bulit, és úgy bement, szinte mondhatom, hogy majdnem végig a medencében táncolt, nem érdekelte, hogy ki mit gondol, nem érdekelte az, hogy egyedül táncolott bent, tök élvezte az egészet, és öröm volt tényleg így ránézni, és aztán az ő ilyen első, tudod, az első fecske meghozta a többieknek a kedvét, és aztán ahogy jött a habparti, egyre többen és többen voltak a medencébe, és nagyon, nagyon jó, látványos is volt egyébként az egész.
1: Hallod, egyébként most közben pásztázom a videófelvételeket, a Paks FM Facebook oldalán mindenki megtalálja őket, és tényleg az az elképesztő, hogy amikor Pajos Zoliék mondták, hogy hát csak a pici, a gyerekmedence lesz a strandfesztivál helyszíne, azon gondolkodtam én is, hogy a tértig érő kismedencében hogy lehet bulizni, de hát itt láthatólag mindenki teljesen jól érzi magát, hogy a térdig, vagy félcombig érő vízben ácsorog, vagy nem tudom, meddig ér itt a víz. Inkább
2: hát,
1: térdig.
2: Nekem körülbelül a térd alattig egy picit. Igen, még mielőtt hazaindultunk, majd arról is tudok posztolni képet, csak azt még nem tettem meg. De
1: ne, ne vicce, akkor most posztoljuk. Tehát, hogy mi az a titok?
2: Vagy? Nem titok, csak ugye úgy beszéltem meg a barátom, mert mind a ketten ugye ilyen vékony hosszú nadrágban voltunk, és akkor itt tényleg nem tudom, fél kettő, három, negyed, kettőig táncoltunk, bulisztunk, tök jól éreztük magunkat, és akkor azt beszéltük meg, hogy jó, de mielőtt elmegyünk, előtte azért bemegyünk a habba, és akkor mire mi már bementünk a habba, addigra egyébként nagyjából combig ért a víz, és a hab, meg a minden együtt, úgyhogy igen, ott is azért készült rólunk fotó, csak ezt már nem volt így időm, vagy nem is tudom, hogy mondjam, már addigra már úgy voltam vele, hogy jó, mert ereget posztoltam, mert nem akarom túltolni se, de tényleg mi is kipróbáltuk ezt a habot.
1: Közben eszembe jutott, hogy vasárnap reggel te küldtél nekem egy videót Messengeren, és most én ezt elővettem, nagyon csinos vagy, nagyon jól nézel ki, Gabi táncol, énekli hangosan az adott dalt, a beszélgetés után kiposztolhatnánk.
2: Jó.
1: De látom, te nem vállaltad be, hogy fürdőről a felső, vagy nem is vettél föl.
2: De rajtam is egyébként bikini felső volt. Igen, de végül is úgy nem vettem le, mert úgy az idő már olyan volt, hogy én nem éreztem azt, hogy most én bikinibe akarok ott táncolni, pedig megállapítottam egyébként a videó alapján, hogy most egész elégedett vagyok a súlyommal.
1: Nagyon jól nézel ki, meg kell, hogy mondjam. Tehát ezt
2: köszi,
1: a videót,
2: ezt akartam valami, na jó, most megyek, hello!
1: Ezt a videót, amit privátban úgy tudom, hogy csak én kaptam meg, én azt mondom, hogy tegyük közszemlére, szerintem teljesen jó, meg az előbb, mielőtt adásba kerültünk volna, volt egy ötleted egyébként, hogy ezt a videót egy játék keretén belül
2: kiposztolták. Igen, ezt lehet, hogy úgy kellene tényleg, hogy írja meg mindenki, vagy illetve akkor lájkolja, hogyha tovább énekelte a dalt.
1: Azt az adott dalt.
2: Azt az adott
1: dalt,
2: igen.
1: A szöveget. Jó, na erre még majd visszatérünk.
2: Igen.
1: Szóval, ami egyébként képzeld el, hogy a nem tudom, a második videódban egy lány táncol hátulról, és én azt hittem, hogy az is te vagy.
2: Nem én vagyok, de róla beszéltem, tehát imádtam.
1: Miniszoknya.
2: Miniszoknya, igen, bikini felső, és egyébként tényleg ő annyira jól érezte magát, tehát látszott rajta, hogy őt most nem érdekli az, hogy most itt egyedül táncol, vagy van-e ott barátnő, vagy nincsen vele barátnő, vagy nem tudom, akármi, ő jól akarta érezni magát, és ez szerintem maximálisan élte is, és akkor ugye a habparti mellett voltak még táncos lányok, róluk is egy posztot kiraktam.
1: Igen, és nem is tettem
2: ledes,
1: ki a 18-as karikát.
2: Nem tettem ki a 18-as karikát.
1: Nagyon látványos egyébként.
2: Igen, nagyon látványos volt. Nagyon jól illett az egész millióhoz, meg a hangulathoz. Egy kicsit úgy éreztem magamat, mintha egy ilyen latin-amerikai szappanóperában lennék. Tudod, régen a Vadangyalban volt ilyen, hogy mindig, amikor elmentek bulizni a Milagrost és a barátnői, akkor mindig ilyen magas, nem tudom, ilyen kis pódiumon álltak ott a táncos lányok, és akkor ott ment a riszeltek magukat. Na hát körülbelül így éreztem magamat, amikor megérkeztek ezek a LED világításos ruhába lévő bikinis táncos lányok. Úgyhogy róluk is, hogyha valaki nem látta még, akkor a Paks FM Facebook oldalán meg lehet nézni, egy kicsit vissza kell pörgetni a szombati napra, illetve éjszakára a Facebookunkat, és akkor ott lehet látni. És akkor utána pedig tűzzsonglőrök következtek. Hát az is annyira feldobta az egészet, és tudod azt, hogy először, ahogy te is mondtad, szerintem sokak számára meglepő volt, hogy nem az egész strand területét lehetett használni, meg úgy az a kis medencei rész, tudod, hát így, de hát ott hol fogsz táncolni, ott hol van hely, ott, tehát így, azért így végig gondoltad, ahogy beértél, hogy na most ebből itt mi lesz, hát kérlek, a bulinnak a második felére, tehát ilyen évféltől kezdődően már tényleg a lépcsőkön táncoltak az emberek, fönt a ugye a legutolsó lépcsőfoknál ott van
1: a
2: egy ilyen nagyobb terület, a szinten,
1: igen.
2: Ott, a lent, a medence mellett,
1: tehát mindenhol,
2: és tényleg az volt, hogy tök jól eloszlott azért a tömeg, tehát nem nyomorogtunk ott, és bármerre léptél, tudtál táncolni. nagyon, nagyon jó volt az egésznek így a hangulata.
1: De figyelj, milyen zene volt végül is, mert amikor a Zoliék itt jártak, ugye még múlt hét elején, akkor egy kicsit beszéltek arról, hogy azért ők úgy gondolják, hogy a strandos nyári hangulathoz inkább a retro feeling passzolt, tehát mennyire tolták elektronikába, mit hozott a zene?
2: A 2000-es évekre épült, és annak is az ilyen diszkó, magyar és külföldi diszkózenére, de azért volt egy pár 90-es évek, volt, mit tudom én, azért most akik így eszembe jutnak hirtelen előadók, akiktől játszottak, a Black Eyed Peas-től volt mondjuk az I Got a Feeling, aztán átkeverték, lehet, hogy nem pont ez, de valamelyik dalt átkeverték a rocki zenére, de ilyen diszkósított verzióban. Akkor volt a Bonjour Love, ugye? Az a, tehát ez is egy ilyen, ha jól emlékszem,
1: UFO-s
2: lágert, de azt hiszem, de most hirtelen én is meg vagyok lőve, hogy UFO vagy nem UFO.
1: Nem, nagyon jól vizsgázol, tehát egy buli után valaki el tudja mondani,
2: hogy milyen zenék voltak.
1: A tracklista egy részét vett, hogy a Zsorin, ne arra, hogy az abszolút pozitívum.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ébresztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Igen, egyébként ha valami, nem is tudom, kritikát meg tudnék fogalmazni, de ezt nem feltétlenül, tényleg nyilván nem számíthattak valószínűleg ők se ekkora érdeklődésre, vagy nem tudom. Tehát kevés volt, vagy hosszú ideig kellett állni a sorba, kevés volt a büfé, és ezért hosszú ideig kellett viszonylag állni a sorba, úgyhogy mi azt a taktikát választottuk a barátnőmékkel, hogy annyi piát kérjünk ki egyszerre, amennyit egész este megiszunk.
3: Gabit ezért láttátok, hogy négy Summersby, és ugye a hat újabb közé
2: azon rögtünk, hogy miért nem hoztunk polipjelmezt, ja. Tudod, és akkor, hogy így mindegyik csápba egyet elvinni, de majd ezt jövőre meg fogjuk lépni.
3: Kikértetek két valamit, és a két kezetekbe tartottak?
2: Igen. Hát, igen, jó, volt egy asztalunk, most ez egy kicsit túlzás, de hogy szerencsére volt egy olyan asztal, ahova oda tudtunk állni, és akkor ott beszélgettek a srácok, ugye a barátnőm férje, meg a barátai, és akkor mi oda leraktuk az inivalókat, és akkor ott táncoltunk meg minden, és visszatértünk, meg az egyik meg a kezünkbe volt, mert hát azért nyilván hűsíteni kellett magunkat, úgyhogy jó volt, és tényleg a zenék is, mondjuk úgy, hogy egy picit visszamentünk ebbe a tinédzser korunkba, mi is azokba a régi bulikba, amik akkor voltak, de valahogy most nem éreztem azt, hogy ilyen nagyon elcsépelt lett volna a buli a zenei szempontból, mert hát én nekem már a könyökömön jön ki a Don Quixote, meg az ilyen neoton slágerek, meg a szombat este táncolj, meg a nem tudom.
3: Pedig augusztus az 20-án majd még jön.
2: Igen, de hogy most összehasonlítva a korábbi Dunapartos bulival, ami szintén egyébként nekem egy tök jó élmény volt, de ott például én elcsépeltebbnek éreztem a zenei válogatást, itt meg szerintem sokkal igényesebben voltak összekeverve a dalok, meg így megválogatva. Néha jó, ha kilépünk ebből a nagyon standard, megszokott
3: retro dallam
2: világból, igen.
3: Vagy magyar retroból. Egyébként engem az érdekelt a legjobban a Strandfesztivált, illetően, hogy fognak-e elégedetlenkedni azok, akik megveszik, egyet és bemennek, hogy fognak-e azon elégedetlenkedni, hogy nem lehet használni a középső medencét, vagy ezt azért lehet, hogy nagyjából tudták, vagy...
2: Szerintem nem, azért itt nem, vagy mert hogy nem tudták, de nem is elégedetlenkedtek, legalábbis én nem nagyon hallottam ilyet, meg én ahogy azért úgy körülnéztem az emberek, tehát főleg a pasik közül, én nem is nagyon láttam olyat, aki olyan szerelésbe jött volna, hogy ő most itt nagyon strandolni akart, ők bulizni akartak, és azt meg abszolút adta tényleg a buli feelinget. Ha valamiért elégedetlenek lehetünk mi lányok, az, hogy én nem tudom, bár tényleg, ezt sokszor elmondtam már, fiúk, felkérni a csajokat egy táncra, de komolyan. Szóval, hogy hol vannak azok a férfiak, akik mernek odalépni csak egy tánc erejéig, és megy a következő, és még valakit fölkér. Hát én emlékszem rá, és most itt apukámat hozom példának, hogy óriási bulik voltak annak idején, amikor én még gyerek voltam, tudod, szilveszteri buli, ilyen buli, olyan buli, és állandóan mindig tényleg megtáncoltatott mindenkit, nem csak anyukámat, bárkit, aki szeretett táncolni, meg minden, és én ezt annyira hiányolom.
3: Na jó, tehát akkor hányan kértek fel?
2: Hát konkrétan nulla. Ez
3: mert annyira jól bulisztál, figyelj, annyira jól bulisztál.
2: Nem mertek oda. De nem csak én, tehát igazából nem láttam azt. Tehát, hogy manapság még pároknál se látom, tudod, hogy egymással táncoljanak egy buliba, holott én ahhoz szoktam hozzá gyerekkoromban, hogy a szüleim, amikor buli volt, egymással is rengeteget táncoltak, meg akkor akik ott voltak a buliba, azokkal is, szóval, hogy így nem tudom, nekem ez az egy, ami hiányérzet, de ez meg nem a szervezőknek a hibája, hanem persze. Ez a mai fiatalok. Viszont, ami még nagyon-nagyon pozitív volt számomra, az, hogy mennyire vegyes korosztály volt, tehát a 15 éves fiataltól kezdve 60, mit tudom én, pár éves, de körülbelül így annyira lőném be a korhatárt. Tök jó volt. Együtt bulisztunk, azon röhögtünk, hogy a barátnőmnek a fiaival egy 10 év múlva már együtt fogunk partizni, úgyhogy
3: Igen, és pozitívum az is, hogy mit mondtál, hogy hány óráig voltál ott? 2-3?
2: Kettő körül értem haza.
3: Aha, de akkor még tartott a buli?
2: Hogy nem.
3: De meddig? Hány
2: azt
3: óráig?
2: Nem tudom, mert bevallom őszintén, volt egy ilyen, ezt ez egyébként a Pajor Zolinak volt egy ilyen kis vicces közbevetése, hogy ugye kétszer elment az áram. Egyik pillanat.
3: Tényleg így, szeretjük, amikor
2: igen, paksan elmegy az áram, már ott ugye azért poénkodtak egy pár, hogy most mi van az erőmű zélát, vagy mi történt, de a második után így tényleg ment a buli, minden jó hangulat, és akkor egyszer csak így Zoli beleszólt a mikrofonba, hogy hát van egy rossz hírem, egy óra körül lehetett, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Hogy van egy rossz hírem, hát sajnos a második áramszünet után nagyon hangosak lettünk, és kijött a rendőrség, és lefújta a bulit, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát kívánok, sajnos el kell hagyni a terem, és akkor, na jó, csak vicceltem, és akkor berakta az Anzwei Polizei című.
3: Hát meg is lepődtem volna, hogyha ez így van.
2: Na de azért... igen, és akkor azt akartam mondani, hogy nem hallatszott oda hozzánk sem most ez a fesztivál.
3: Tehát mondjuk az Árnyas utca környékére.
2: Árnyas, Fenyves, Gesztenyés, tehát én nem hallottam, hogy mikor zárul, de szerintem olyan 4 körül lehetett, mert akkor egyszer felébredtem arra, hogy így fiatal hangokat hallottam jönni az utcán, és arra tippelnék, hogy ők onnan jöttek valószínűleg.
3: Azért beszélgettem a legvégét, mert nem tudom, látta, de hogy vasárnap már a reggeli, délelőtti órákban voltak különböző kommentek, hogy vajon amikor vasárnap reggel kinyit a strand, akkor a kismedence milyen állapotban lesz, de a DC Dunakomosok is igyekeztek egyébként minden kommentelőnek válaszolni, nem tudom,

0: lehetnek, igen. És akkor utána 9-től lehetett, hogy végülis egy 5 óra alatt ezt valahogy meg kellett rendbe oldani. Vágták, de mi is ezt beszéltük, hogy azért az kihívás, de hát most mit mondjak? Szóval ez egy annyira jó buli volt, hogy szerintem ez érdemes volt. Na.
1: Tök jó. És még annyit a bulinak a hát javára, hogy a szervezők egyébként egy héttel ezelőtt itt elmondták a stúdióban, hogy a középső medencére azért nem tudták kiterjeszteni a bulit, mert kiderült, hogy nagyon-nagyon bonyolult engedélyezési folyamatnak kellett volna alávetnie magát az egész rendezvényt, úgyhogy ez így maradt, de akkor ezek szerint ezt jól kitalálták.
0: Egyébként azért nem volt rossz, hogy nem volt két helyszínen, mert így a tömeg nem oszlott szét, és szerintem sokkal, hogy mondjam, szóval, hogy ez jobban összehozza így az embereket.
1: Nem is a két helyszínre gondolok, csak hogy esetleg a középső medencében még nagyobb bulit lehetett volna csapni.
0: Tehát, hogy
1: ott lett volna a központja, a centruma. Hogy ott lett volna a centruma a történetnek, tehát a DJ pulttal meg mindennel együtt, de hát emiatt nem. Én nem tudom, én biztos nem mertem volna belevágni, hogyha megtudom, hogy csak a kis medencét használhatom, de Pajor Zoliék belevágtak, és ezek szerint jól sült el.
0: Szerintem nagyon.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Elindultak a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál programjai Pakson és a Vételkörzetünkben, és itt van a fesztivál igazgatója velem, Kovács Zalán László, Artisziusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüst érdemkeresztel kitüntetett tuba művészünk. Jó reggelt! Bocsánat, ezt így végig kellett mondanom.
2: Jó reggelt kívánok! Hát köszönöm szépen, megtisztelő. Valóban azt gondolom, hogy hála Istennek egy eseménydús életem van, úgyhogy hát, hogy ez ki hogyan tüntet ki, ez egyetlen nem fontos, hanem ha kapok esetleg valamit, akkor mindig azt mondtam utána, hogy ez egy újabb olyan muníció, amelyet igyekszem felhasználni arra, hogy újabb programokat, újabb koncerteket létrehozzak, és remélve azt, hogy az eddigi közönségnek és akár újabb közönségnek is örömet tudok okozni ezzel a munkával. Úgyhogy ha így van, akkor örülök neki. Ha nincs így, akkor
1: hát
2: nem örülök neki.
1: Hadd legyünk egy kicsit büszkék rád, hát mert most már lassan hazajársz ide Paksra, és ide hozzánk a stúdióba. Hát hányadik alkalommal jelentkezik a fesztivál? Mert ugye elmentek 2016 után kezdted el szervezni a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált. Lehet, hogy ott a Covid évek hoztak némi pihenőt, de azért évek óta megy ez a fesztivál.
2: Jól mondod, 2016-ban kezdtük el ezt a fesztivált, hogy idén 11. alkalommal van megrendezve, mert a Covid alatt is mindig a szabályokat teljes mértékben betartva, úgy, ahogy például jelenleg ezt a aszályos szabályozást is mindenben figyelembe véve meg tudtuk tartani teljesen biztonságosan, úgyhogy hála Istennek a fesztiválból nem volt kimaradás, minden évben volt a programok 2016 óta, úgyhogy 11. alkalommal dübörög már tegnap óta a fesztivál.
1: Tegnap óta, és a tegnapi napon tudósítóink kint is voltak a koncerten, ugye Madocsán indult a történet, hát elképesztő pozitívumokat hallottunk, csak pozitívumot a Paksi Városi Vegyes Kartól is többek között, hiszen őket is bevontátok, és hát olyan sztárvendégek érkeztek, vagy olyan sztárvendég érkezett, mint például a Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa, és ki is posztoltunk több olyan videót, amelyben hát többek között te is ott vagy, és a tubával közre működsz, miközben Omega sláger szól.
2: Így van, egy kicsit ketté veszem a témát, először akkor beszélek a madocsai egyéb programokról, és utána akkor erről az Omega klasszikus koncertről. Szóval valóban már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol a Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Ők ez a kicsikét utcazene jellegű zenét játsszák, de egyébként nem az, amennyire az tűnik így talán az első látása róluk, hiszen inkább azt mondom, hogy egy ilyen fúziós jazz zenét játszanak. És ebben nagyon-nagyon szépen a délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton, és nagyon sokan teltházzal hallgatta őket már a melegben is. Őket utána váltotta Budapestről a helyőrség, a Magyar Honvédség budapesti helyőrségének a Fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncert adtak elő egy kis jazzes, latinos kitekintéssel, és utána jött az Omega koncert, de még egy picikét, már nem az Omega klasszikus koncert, bocsánat, de még mielőtt arra kitérek, még annyit hozzáteszek, hogy mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülő sátrak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutató sátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenúzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is. És ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, amely a Szekeres Tamás gitárművész, aki 25 évig volt az Omega gitárosa, a 3 éve elindított Benned szól a dal című projektjének egy folytatása. Úgyhogy klasszikus Omega, Benned szól a dal, ez lett az új neve idén nyáron a projektnek, hiszen ez egy kicsikét kibővült. Eddig két ütőhangszeres művésszel együtt lépett fel, és hárman adta a koncerteket, és a nyáron felkértek engem, hogy csatlakozzak tubán a műsorhoz, úgyhogy most már minden koncerten én is együtt játszom ebben a projektben, illetve még egy-egy műsorszámban rendkívül érdekesen passzol, és jól passzol a citera hangja is ez a formációhoz. Kovács Dudás Klára Junior Prima Díjas Citera Művész Zeneakadémia tanára, aki még a színpadon van, illetve ahova utazunk, ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenéltünk, hogy zseniális nap volt.
1: Zseniális, és az az igazság, hogy elsősorban azért invitáltunk meg a stúdióba, hogy a következő napok programjairól beszéljünk, de azért tartottam én is fontosnak egy picit a tegnapi napról beszélni, és főleg az Omega klasszikus koncert kapcsán, mert a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, ha valaki még nem járt volna valamelyik koncertjén a fesztiválnak itt a vételkörzetünkben, mindig hoz meglepetéseket. Tehát olyan zenészeket hozol, olyan fúziókat, olyan együttműködéseket hoztok össze, ami én azt gondolom, hogy parádés, főleg amikor hát egy Omega tagot a Paksi Városi Vegyes Kórussal összehozni, hát nekünk ez nagyon jó. Na, hát mi ezt szeretjük, Zalán.
2: Tehát és akkor még egy illetlen dolgot is hadd tegyek meg itt országvilág előtt, mert hogyha itt elmondom, akkor már nehezebb ebből visszalépni.
1: Hogy ígérni fogsz valamit?
2: Hát tegnap jutottunk egy konklúzióra a koncert után, és bár ezt jó lenne először Márkus Zalán a csengei igazgatóúrával először átbeszélni, de a nyitottságát ismerve nem hiszem, hogy lesz ellenállás, úgyhogy majd igyekszem mi hamarabb elmondani neki a tervünket, hogy jövőre ezt a koncertet még a zeneiskolai fúvószenekarral és a paksi fúvósokkal kiegészítve a csengeibe szeretnénk jövőre létrehozni egy még nagyobb program keretébe, mármint olyan értelemben, hogy a Madocsai rendezvénysátornál nagyobb befogadó képességű a csengei, és a teltház arra inspirált minket, hogy a jó dolgokat meg kell ismételni, minél több emberhez eljusson.
1: És Tamás, Szekeres Tamás azon meg a zenekar egykori gitárosa erre nyitott volt? Tehát ő...
2: Szerintem tudok mindenkit eléggé lelkesíteni, hogyha szeretné.
1: Oké. Nem van profi szervező, vagy ezt azért tudjuk. Na, és akkor ez volt az utolsó dicséret, lássuk a programokat. A mai napon egyébként folytatódik, és ugye minden nap lesznek koncertek, próbáljunk meg végig szaladni a legfontosabb rendezvényeket. Ma Gerjenben a Bocska István Református Oktatási Központ fúvós együttese fog fellépni, és egyébként te fogsz vezényelni.
2: Így van. Egyetlen egy mondat a táborokról hadd mondjak, ja, mert hogyha ezt elmondom, akkor könnyebb összekapcsolni néhány programot, mint hogyha mindig csak utalok rá. Tehát a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál két részből áll. Az egyik az, ahogy szó volt róla eddig is, a fesztivál programokról, hiszen dübörög a fesztivál Pakson és környékén, további településeken és itt a vételkörzetben, térségben, de mindemellett pedig az edukáció is nagyon fontos, hiszen ez az a program, ahol azok a leendő művészek, akik az alapfokról a középfokú iskolába, tehát zeneiskolából a konzervatóriumba, és a középfokról a felsőfokra, vagyis konzervatóriumból a zeneakadémiai szintre lépnek, nekik ez egy nagyon fontos edukációs rész, hiszen ez az egyetlen egy olyan program, ahol nem csak a saját iskoláinak és területének a tanáraival, hanem országszerte, sőt nemzetközi kitekintéssel tud találkozni a jövő művészeivel. Úgyhogy ez a szakmának, a fúvós szakmának a egyik legjelentősebb edukációs ilyen jellegű programja, nyilvánvalóan az, hogy valaki egész évben egy helyen tanul, ott lesz, ott válik művészé, de itt nyílik ki a látószögen nagyon erősen. Úgyhogy a klarinét, szaxofon, kürt, harsona, tuba hangszereken és zenekari kamarazenei szekcióban is vannak táborozóink. Ez minden évben 100-200 közötti fiatalok, mondom, zenészpályára készülnek. Na, és akkor így kapcsolok vissza Gerjenre.
1: Bocsáss meg, de akkor én is kapcsolok ide valamit. Múlt héten képzeld el, ki volt a vendégünk. Tóth Marcell, aki tuba művésznek tanul jelen pillanatban Németországban, egyébként most Stuttgartban él, de ő itt elmondta, hogy a te tubatáborodban jött össze egy olyan kapcsolat, aminek köszönhetően ő külföldre ki tudott menni és a tanulmányait folytatni, úgyhogy
2: Köszönjük szépen.
1: Úgyhogy mi már fölvezettük a tuba táborodat múlt hét a Marcival.
2: Köszönjük szépen, pontosan így, ez a cél, és Tóth Marciról mi akkor annyit hadd mondjak el, hogy őt is egy kicsikét tapsoljuk meg a hátam mögött, hogy 2015-ben egy mesterkurzusomra ellátogatott az édesapjával, aki tanszakvezető volt a ProArti zeneiskolába, és úgy, hogy én ott egy csakátozóba voltam Pakson, elmondtam nekik, hogy biztos, hogy lesz egy év múlva, tehát 2015 nyara után, 2016 nyarán tubatábor, de még nem tudom, hogy hol. Édesapja azt mondta, legyen Pakson, mert itt minden adott. Uh-huh. Eljöttem következő héten Pakson, megnéztem, és lecsaptuk, hogy itt lesz a tubatábor. Úgyhogy Tóth Marca, hogyha nem tubázik, akkor nincsen Pakson tubatábor, és nem Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál és többi tábor.
1: Óriási, na akkor jól összekapcsoltuk a dolgokat, szuper!
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en!

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Nézzük meg a programokat, már csak azért is, mert el kell mondanom azt is a kedves hallgatóinak, hogy azért most továbbra is úgy lesz, hogy Madocsa, Gerjen, Paks, Tolna és Dunaszentgyörgy települések is helyt adnak egy-egy rendezvénynek, viszont egy-egy koncertnek, viszont nagyon sok koncert lesz Pakson is, és hát az egyik nagy kedvenc pillanatom szerintem holnap este 8 órakor lesz, amikor a Paksi Vakbottyán gimnázium udvarán a Magyar Rendőrség zenekara ad koncertet. Ezt ne hagyjátok ki, kedves hallgatók, ezt egyszer élőben látni, hallani kell, és én úgy emlékszem, hogy az elmúlt években elhoztad a rendőrségi zenekart, de nem Pakson adtak koncertet.
2: Nem, az elmúlt években Szekszárdon léptek fel, és gyakorlatilag a szekszárdi koncert lett áthozva ide. Itt a jelenleg nagyon sok tényező játszik, és például a Hőség is szerepet játszik, ami eddig példátlan a Tubatá, a Fúvos Fesztivál, és hát így a tubások minden történetében, úgyhogy későbbre kellett tenni a szabadtéri koncerteket. Eddig 6 órakor kezdődtek, és most este 8 órakor lesz a Vakbottyán gimnáziumban, amikor már kellemes az idő, mert ott az üvegtető az át tud melegedni. És azt gondolom, hogy hasonlóan érdekes koncert lesz a csütörtökön este 6 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központban, ahol pedig ott biztos, hogy nem lesz napsütéstől való félelem, hiszen zárt hely, ott este 6 órakor kezdjük a koncertet, és akkor most tessék megkapaszkodni, mert a Magyar Honvédségnek a több mint 60 tagú központi katonazenekarra fog fellépni. Úgyhogy 60 tagú katonazenekar az nagyon ritkán lép fel, mert ha elmennek koncertezni, akkor is a kisebb körülbelül fele ekkora apparátusukkal, vagy a fele ekkora is kisebb 20 párfős apparátusukkal mennek el. Most nagyon nagy megtiszteltetés, és hanem számunkra, hogy a nagy formációval jönnek, és lesz még egy nagy koncertünk Madocsán az Árpád-kori református templomban vasárnap este 6 órakor, amikor pedig a Pénzügyőr zenekar fog fellépni. A Pénzügyőr zenekar egy nagyon szépen muzsikáló együttes, amelyik talán a leginkább a klasszikus zenére orientálja, vagy fordítja az időt a koncert alatt ezek közül a zenekarok közül most itt. Nyilvánvalóan széles a repertoárjuk. A Vakbottyán gimnáziumban kedden 6 órakor a rendőrség a klasszikustól a filmzenéig megy el, a Csengeiben csütörtökön este 6 órakor a katonazenekar, központi katonazenekar a latin zene világára tekintenek ki a klasszikustól, és a Madocsán vasárnap este 6 órakor, tehát a Pénzügyőr zenekar lesz a teljesen klasszikus koncert.
1: Hallod, amíg soroltad a koncerteket, el kell mondjam a hallgatóknak, én végig pásztáztam a szememmel a programot, mindent tudsz fejből, és azért azt hadd tegyem hozzá, hogy a szombati napon ugye a különböző táborok záró koncertje lesz hallható, ezt nem mondtad, ugye a felsorolásban, azt majd én mondom, 11 órakor Dunaszentgyörgyön a Tuba és Kamaratábor záró koncertje, 14 órakor a Kürtáboré Pakson, a Vakbottyán gimnázium díszudvarán, 15 órakor klarinét és szaxofon tábor záró koncert a ProArtisban, 17 órakor ugyanitt klarinét, és ja, ott itt kétszer van ismételve, kétszer adják le a koncertet, vagy mi történik?
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Igen, mert ugye ez két tábornak a koncertje, és nem úgy van, hogy egyik és másik tábor, hanem tematikusan megosztva kisebb és nagyobb apparátusú produkciókra, és egyben, tehát a klarinét szakszofonnak a kisebb formáció, és a klarinét szakszofon nagyobb formáció, így van.
1: Így van, és mindenkinek ajánlom egyébként a fuvosnapok.hu weboldalt, ahol a programokat tövéről hegyire át tudjátok nézni, ki tudjátok választani. Ezek ingyenes koncertek, hogyha jól
2: van,
1: tudom.
2: Minden koncert ingyenes, és talán még annyit hadd emeljek ki, hogy a környező településekre, hogy egy-egy koncertet hadd mondjak el, hogy mi lesz, mi, amiket nem említettünk. Bár említettük, de nem bontottuk ki a ma este 6 órakor Gerjenbe lesz a Bocskai István Református Oktatási Központ 10 éves együttesének koncertje, melyet valójában én vezénylek, és ez egy nagyon szép koncert lesz, a klasszikus zené és a filmzenei crossover program. a Gerjenben. Dunaszentgyörgyön szombaton lesz délelőtt a Tuba tábornak a zárókoncertje. Ezek a tábori koncertek ugye nagyon komoly műhely munka után, és a hazai és külföldi sztár tanárokkal együtt lesz. Tehát ezek komoly minőségi koncertek, például Portugáliából Sergio Carolino, egy világhírű, a szakmában egy világhírnek számító tuba művész, illetve a Györkönyi koncert, az majd a honlapon kint lesz, a sajnos most el kell, hogy hagyjuk, ott amint mondtam, a meleg miatt folyamatosan vannak programváltozások, úgyhogy az elmarad, de lesz Tolnán viszont pénteken délelőtt koncert, amikor egy helyi táborozóknak játszik az egyik szekciónk kamara együttesei, úgy azt gondolom, hogy tényleg a térségben mindenki el tud látogatni, és nagyon fontos, hogy ne csak a saját településeink, hanem menjünk át a másik település, és a kapcsolatok így erősödnek, és ez már meg is történik, már 11 év, úgyhogy ez is nagyon nagy öröm számomra.
1: Igen, tehát még egyszer Madocsa, Gerjen, Paks, Tolna és Dunaszentgyörgy adnak helyet az ingyenes fúvós koncerteknek, és még egyszer visszatérve a fúvosnapok.hu-ra, én nem emlékszem egyébként, de nekem most annyira tetszik, de szólj rám, hogyha tavaly vagy az elmúlt években is így volt, de nem emlékszem rá, hogy úgy van a programtábla felsorolva, vagy megjelenítve, hogy vannak ilyen linkek is betéve, tehát bele lehet hallgatni egy-egy mondjuk a Magyar Honvédség Központi Zenekarának a koncertjében, tehát van egy ilyen ajánló, és ezeket én mind végighallgattam a hétvégén, és annyira tetszett, tehát tényleg kap az ember egy ízelítőt, hogy milyen monumentális zenekarok, vagy például milyen műfajú és milyen stílusú repertoárral érkeznek, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
2: Ez a fúvós zene, ez nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mire számíthatunk, mert még nagyon sok sztereotípia leng a fúvószene körül, pedig ez a klasszikus kulturális műfajoknak egy alappillére, úgyhogy...
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő. Hey!

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Több mint 578 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel nőtt, közölte az Opten cég információs szolgáltató hétfőn az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy 2024-ben működött először több aktív egyéni vállalkozás Magyarországon, mint társas vállalkozás. 5 évvel korábban még egyértelmű volt a társas vállalkozások fölénye. Azóta az aktív egyéni vállalkozások száma közel 19%-kal nőtt, miközben a társas vállalkozásoké 7%-kal csökkent. A két vállalkozási forma évről évre közeledett egymáshoz, míg a mérlegnyelve átbillent. Bár szinte minden ágazatban nőtt az aktív egyéni vállalkozások száma, az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll 55%-os bővüléssel, ezt követi az egyéb szolgáltatások 40%-os, a művészet, sport és szabadidő 36%-os, valamint az oktatás 31%-os bővüléssel. A paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napi rend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
2: Sokat számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó aszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtette.
1: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
2: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg. Ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. Áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a paksi atomerőműtől és az Országos Atomenergia Hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
1: 4 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói az elmúlt hétvége folyamán, közölte a katasztrófa védelem. Egy 10 négyzetméteres faszerkezetű lemezborítású terasz égett péntek reggel Tolnán a Homokhegyen. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Fél hektáron égett a gazos cserjés terület egy családi ház kertjében péntek délután Felsőnyéken a Kossuth utcában. A tűzesethez a Lajos Komáromi önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 4 hektáron égett a tarló péntek délután Jágónakon a Zrínyi utca közelében. A tűzesethez a Sásdi, a Dombovári, a Komlói és a Kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik több vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segítette, amely körbeszántotta az égő területet. 250 négyzetméteren égett a magas hűves vegetáció, valamint egy nagyméretű körbál a szombat este Mágocson a Széchenyi utcában. A keletkezett tüzet a dombovári hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el. Árokba hajtott, majd az oldalára borult egy személyautó vasárnap reggel Dunaszentgyörgyön a 6-os számú főút 122-es kilométerénél. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be közösségi oldalán hétfőn Gajdos László. Az élőkörnyezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is, idézi az MTI a tárcavezetőt. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés, írja az MTI. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló ITM rendelet módosításának tervezete és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány.hu-n olvashatók. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a kettes blokk felterhelését, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a kettes blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján augusztus 10-én hétfőn este 6 órakor megkezdődhetett a kettes blokk fokozatos felterhelése. Kiemelték, a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogy a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, úgy a visszaindítás során is rendkívül sok lépésből álló folyamat mentén emelik a reaktorok teljesítményét. Hozzátették, az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett. A Paksi atomerőmű teljes leállása és egy országos áramszünet veszélye is az elmúlt napok energiaválságának legsúlyosabb forgatókönyvei között szerepelt. Magyar Péter szerint azonban a nukleáris biztonság miatt nincs és nem is volt ok az aggodalomra. A miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben napi rend előtti felszólalásában, melyben a június óta eltelt időszak eseményeit is összefoglalta.
3: Sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi világban minden mindennel összefügg, miközben a rendkívül magas napi átlaghőmérséklet miatt június után újra harmadfokú hőségriadót kellett elrendelni. Az Európát sújtó aszályos nyár nem csupán a velencei tavat veszélyezteti, hanem a Duna vízszintjét is olyan kritikusan alacsony, sőt, soha nem látott alacsony szintre sodorta, amely veszélyeztette már a paksi atomerőmű működését is. A hőség okozta magas áramfogyasztás, valamint az utóbbi évek kormányzati mulasztásainak eredményeként leálló paksi blokkok miatt csökkenő erőművi kapacitás együttesen energetikai válsághelyzetet teremtettek.
2: Magyar Péter elmondta, a válságos időszakban a legelső feladata az volt a kormánynak, hogy a nukleáris biztonságot garantálja.
3: A válságkezelés siker kritériumait 5 pontban állapítottuk meg. Ezek közül többnek az értékelése természetesen a következő hetekben, hónapokban fog megtörténni. Az első és a legfontosabb feladatunk természetesen a nukleáris biztonság megőrzése volt. Mindenkit szeretnék innen is megnyugtatni, hogy ezen a téren a korábbiakban és ezt követően sincs és nem is lesz ok aggodalomra. áttekintettük és fokozott, megerősített biztonsági intézkedéseket kértünk a Paksi Atomerőműtől és az Országos Atomenergia Hivataltól is. A meghozott intézkedéseknek köszönhetően rövid távon is a korábbiakhoz képest biztonságosabb környezetet teremtettünk.
2: Összeütközött két személygépkocsi Dunaföldváron a 6-os számú főút és a Vörösmarty utca kereszteződésében hétfőn délután, közölte a katasztrófavédelem. A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a mentősök segítségével kiemeltek egy utast az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sérült állapotáról azonban nem közölt további információt a hatóság.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekött.